0: kárpátaldi Extreme-men elnevezésű nyílt nemzetközi triatlon versenyen, közölték a szervezők vasárnap az esemény Facebook oldalán. Azt írták, hogy az úszás során egy váltóban induló versenyző a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul. Hozzátették, a vízimentők gyors beavatkozását követően a parton tartózkodó orvosok és a kihelyezett mentőegység azonnal megkezdte a szakszerű újraélesztést, de a hosszú ideig tartó összehangolt ellátás ellenére az sikertelen volt. A napokban alaposan ráijesztett rajongóira Varga Viktor, amikor egy olyan fotót osztott meg, amelyen az látható, hogy az Ozora Fesztiválon éppen a mentősök látják el. Az énekes mindenkit igyekezett megnyugtatni, már jól van, így nincs ok az aggodalomra. A zenész egyúttal a történtekkel kapcsolatban felmerülő félreértéseket is tisztázta, és határozottan cáfolta azokat a feltételezéseket, amelyek szerint az állapotát kábítószer okozta volna. Leírása szerint kiszáradás okozott problémát, de a mentősök segítettek neki helyre jönni.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: A Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
0: Kábítószert adokolhattak több emberi talába az ismert rádiós műsorvezető Sebestyén Balázs DJ szettje közben a Sziget rendezvényen. Az egyik szemtanú beszámolója szerint egyszer csak összeesett a helyszínen egy nő, az internetes fórumokon pedig további legalább három ember hasonló élményéről írtak. Az eset óriási felháborodással járt, mert egyelőre nem állapítható meg ténylegesen, hogy valóban idegen személy akciójáról van-e szó, vagy önmaguk hibájából keveredtek bajba. A mentők összesen 18 másik esetben is segítséget nyújtottak a helyszínen. Tovább apad a Tiszató, miután a Tisza vízgyűjtőjén az év első hét hónapjában rendkívüli csapadékhiány alakult ki. A fokozott párolgás és a minimális vízutánpótlás következtében a Tiszató vízszintje naponta akár 2-4 cm-rel is csökkenhet. A legfrissebb hidrometeorológiai előrejelzések alapján a Kiskore felső vízmércén mért vízállás a 680 cm-es szint alá is süllyedhet. A vízügyi szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tározóban még ebben az esetben is jelentős hasznosítható vízkészlet marad. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extreme Man elnevezésű nyílt nemzetközi triatlon versenyen, közölték a szervezők vasárnap az esemény Facebook oldalán. Azt írták, hogy az úszás során egy váltóban induló versenyző a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul. Hozzátették, a vízimentők gyors beavatkozását követően a parton tartózkodó orvosok és a kihelyezett mentőegység azonnal megkezdte a szakszerű újraélesztést, de a hosszú ideig tartó összehangolt ellátás ellenére az sikertelen volt. A Napokban alaposan ráijesztett rajongóira Varga Viktor, amikor egy olyan fotót osztott meg, amelyen az látható, hogy az Ozora Fesztiválon éppen a mentősök látják el. Az énekes mindenkit igyekezett megnyugtatni, már jól van, így nincs ok az aggodalomra. A zenész egyúttal a történtekkel kapcsolatban felmerülő félreértéseket is tisztázta, és határozottan cáfolta azokat a feltételezéseket, amelyek szerint az állapotát kábítószer okozta volna. Leírása szerint kiszáradás okozott problémát, de a mentősök segítettek neki helyre jönni.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Kábítószert adokolhattak több emberi talába az ismert rádiós műsorvezető Sebestyén Balázs DJ szettje közben a Sziget rendezvényen. Az egyik szemtanú beszámolója szerint egyszer csak összeesett a helyszínen egy nő, az internetes fórumokon pedig további legalább 3 ember hasonló élményéről írtak. Az eset óriási felháborodással járt, mert egyelőre nem állapítható meg ténylegesen, hogy valóban idegen személy akciójáról van-e szó, vagy önmaguk hibájából keveredtek bajba. A mentők összesen 18 másik esetben is segítséget nyújtottak a helyszínen. Tovább apad a Tiszató, miután a Tisza vízgyűjtőjén az év első 7 hónapjában rendkívüli csapadék hiány alakult ki. A fokozott párolgás és a minimális víz utánpótlás következtében a Tiszató vízszintje naponta akár 2-4 cm-rel is csökkenhet. A legfrissebb hidrometeorológiai előrejelzések alapján a Kisköre felső vízmércén mért vízállás a 680 cm-es szint alá is süllyedhet. A vízügyi szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tározóban még ebben az esetben is jelentős hasznosítható vízkészlet marad. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extreme Man elnevezésű nyílt nemzetközi triatlon versenyen, közölték a szervezők vasárnap az esemény Facebook oldalán. Azt írták, hogy az úszás során egy váltóban induló versenyző a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul. Hozzátették, a vízimentők gyors beavatkozását követően a parton tartózkodó orvosok és a kihelyezett mentőegység azonnal megkezdte a szakszerű újraélesztést, de a hosszú ideig tartó összehangolt ellátás ellenére az sikertelen volt. A Napokban alaposan ráijesztett rajongóira Varga Viktor, amikor egy olyan fotót osztott meg, amelyen az látható, hogy az Ozora Fesztiválon éppen a mentősök látják el. Az énekes mindenkit igyekezett megnyugtatni, már jól van, így nincs ok az aggodalomra. A zenész egyúttal a történtekkel kapcsolatban felmerülő félreértéseket is tisztázta, és határozottan cáfolta azokat a feltételezéseket, amelyek szerint az állapotát kábítószer okozta volna. Leírása szerint kiszáradás okozott problémát, de a mentősök segítettek neki helyre jönni.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: jelen idők legnagyobb slágerei.
1: Let's go. It ain't no country club either.

0: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 10-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Vác országgyűlési képviselője szerint 868 milliárd forint értékben indulhat energetikai program Magyarországon. Simon Renáta, Tisza párt képviselője azt mondta, energiatárolási kapacitások bővítését, áramhálózatok rekonstrukcióját és a geotermikus, valamint a szélenergia hasznosítása is támogatott lehet. Magyarország energetikai rendszerének biztonságossá tétele és a megújuló energiák nagyobb arányú kihasználása lesz előtérben. Korrupciómentes, versenyalapú és átlátható pályázat. Pályáztatást ígért Vác képviselője, amelyet augusztus 31-én indítanak. Simon Renáta szerint mindez új munkahelyek létrehozásával is együtt jár majd, azonban erről részleteket nem osztott meg. Simon Renátát, Vác Tisza párti országgyűlési képviselőjét hallják.
3: Első körben a szélenergia fejlesztése a legfontosabb feladat. Ez nagyon fontos, mert a napelemes energiatermelést ez kiegészíti, hiszen a napelemekkel főleg nappal és kevésbé borús időben lehet csak energiát előállítani, a szélerőművek ugye pedig borús időben, éjszaka bármikor termelik az energiát. Augusztus 31-ével fog indulni.

0: versenyalapúak és teljesen korrupciómentesek. Rendkívül fontos az energiahálózatot fejleszteni, és az energiatermelést. Ez azon kívül, hogy a Tiszának az egyik vállalása volt ugye a tiszta energia fejlesztés, illetve az energiafüggőség megszüntetése, vagy legalábbis csökkentése. Ezen kívül a felvevő piac pedig folyamatosan bővül, hiszen az okos otthonok, az összes ingatlan hűtése, fűtése, elektromos közlekedés, az ipar is hatalmas mennyiségű energiát igényel.
1: Dunaparti illegális temetések miatt kellett önkormányzati határozatot hozni Dunabogdányban. Júniusban botrány lett abból, hogy a helyi strandnál vízbeszúrásos temetést láttak többen is, azóta pedig egyre több ilyen esemény történt a település Dunaparti szakaszán. A népszerű vévelt búcsúztató, mint kiemelt üzleti tevékenység jelent meg a halotti szertartások között. Budapesten akár 500 000 forintot is elkérnek egy ilyen procedúráért. Liebhardt András polgármester korábban azt mondta, a Duna a kikapcsolódás és a feltöltődés helyszíne. Az ilyen típusú temetkezések provokációnak számítanak, főleg, hogy egyesek ilyen alkalomból a strandon helyeztek el virágokat, továbbá az esemény az elhunytra nézve kegyelet sértő. A képviselőtestület most arról döntött, hogy a 22-es és 23-as folyókilométer között engedélyezi az ilyen szertartást, ez távol van a lakott területektől és a strandtól is. Liebhardt Andrást, Dunabogdány polgármesterét hallják.
2: Szabályszerűen minden esetben a KDV vízigtől engedély kell kérni. Most ugye egy több illegális temetés is volt már, tehát az elmúlt időszakban talán. Ez is, hogy mondjam, értsék meg, hogy ez is kicsit felpaprikázta a kedélyünket, amikor tényleg a strandon látunk virágot a parton, meg a... Szóval, hogy tényleg, és ezek még nyilván nem tartják be azokat a szabályokat, sem, amit mondjuk a KDV vízig egy szabályszerű temetésnél előírna. Amit egyébként a legutolsó társaság tulajdonképpen méterre pontosan betartott, csak hát ugye mi bérelt területünkön, ami ugye jogilag nonsens.
1: Óvoda és iskola kezdési támogatást ad Diós Jenő önkormányzata pályázati úton. A pénzügyi hozzájárulás középiskolásokra is vonatkozik. Támogatásra azok jogosultak, akik családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 285 000 forintot. Egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a jövedelmi határ 427 500 forint. A kérelmeket mától szeptember 15-ig lehet benyújtani a Diós Jenői polgármesteri hivatalban. A határidő elmulasztása jogvesztő. Óvodás gyermek esetén 5000, még speciális oktatást igénylő általános iskolai, középiskolai diákok esetén 10 000 forintot biztosít az önkormányzat. Sikeres pályázat esetén szeptember 30-áig fizetik ki a támogatást. Falunapon adták át Szügy község kitüntető címeit. A település díszpolgára lett Osztrozics Jánosné, Hrapán Erzsébet tanító, volt önkormányzati képviselő. Szügy községért díjban részesült Ógöl Mihály, a Zollner Szügyi gyáregységének vezetője. Elismerő oklevelet vett át nyugdíjba vonulás emlékére Gyuri Tiborné Klári néni óvodai dajka. A falunap szórakoztató részében a Szügyi Népdalkör, a Herencsényi Népdalkör és a Bestiák együttes is fellépett. A balassagyarmati Kohonic Tamást körözi a rendőrség. A 43 éves férfi ellen elfogató parancs lépett érvénybe drogbirtoklás miatt. A hatóságok egyelőre nem tudják tartózkodási helyét, ezért a lakosság segítségét kérik. A súlyos bűncselekmény miatt keresett férfi Balassagyarmaton született, szombat óta tűnt el a hatóságok elől. Aki bármilyen érdemi információval rendelkezik holítéről, hívja a 112-t. Meghalt egy 65 éves nő abban a balesetben, amely a 12-es úton Vác és Verőce között történt tegnap délután. A tájékoztatás szerint a nő autójával frontálisan ütközött egy 47 éves budapesti férfi által vezetett gépkocsival, majd visszacsapódott a saját forgalmi sávjába, ahol neki ütközött egy másik személyi autónak. A nő a helyszínen meghalt. A Nógrád vármegyei labdarúgó kupa hétvégi fordulójában a balassagyarmati Palúc Farkasok csapata 1-2-re nyert a Berkenye együttese ellen. A gyarmatiak mindkét találatát Belán Sámú elszerezte, a vendégek szépítő gólját Zújomi Bence rúgta.
3: Időjárás.
1: Ismét berobban a kánikula, ma akár 37 fok is lehetséges. Közepes a csalánfélék pollen koncentrációja, egyelőre a parlagfű még csak csekély problémákat okoz az arra érzékenyeknek.
3: Közlekedés.
1: Napközben a 2-es úton Nagyrosziban két helyen is mérik az autósok sebességét. Szintén a 2-esen Szendehelyen, valamint a 22-esen Endrefalván, továbbá Balassagyarmaton a Szügyi úton, Kismaroson és Szűdligeten is várható trafipax.
3: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
4: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem, és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest-Budán

0: Csak magyar slágerek, most a Megafonban. Most a Megafonban.
1: Azt mondod, az élet felnőttként fai nap, de jó volt. Naivan elfogadni, ami van, azt mondod, hogy sosem elég a jobból, de mégis jóval többet beszélsz a rosszról. Most ledobok mindent, ami gátol, lelépek, hogy többet lássak a világból. Sok a gond, fogok pár titkot, mint egy csomagot, és ott hagyom valahol, hogy robbanjon egy jó

0: óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 10-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Vác országgyűlési képviselője szerint 868 milliárd forint értékben indulhat energetikai program Magyarországon. Simon Renáta, Tisza párt képviselője azt mondta, energiatárolási kapacitások bővítését, áramhálózatok rekonstrukcióját és a geotermikus, valamint a szélenergia hasznosítása is támogatott lehet. Magyarország energetikai rendszerének biztonságossá tétele és a megújuló energiák nagyobb arányú kihasználása lesz előtérben. Korrupciómentes, versenyalapú és átlátható pályázat. Pályáztatást ígért Vác képviselője, amelyet augusztus 31-én indítanak. Simon Renáta szerint mindez új munkahelyek létrehozásával is együtt jár majd, azonban erről részleteket nem osztott meg. Simon Renátát, Vác Tiszapárti országgyűlési képviselőjét hallják.
3: Első körben

0: ugye pedig borús időben éjszaka bármikor termelik az energiát. Augusztus 31-ével fog indulni, első körben 700 megawattnyi teljesítményre írnak ki pályázatot. Nagyon fontos, hogy ezek a pályázatok átláthatóak lesznek, versenyalapúak és teljesen korrupciómentesek. Rendkívül fontos az energiahálózatot fejleszteni és az energiatermelést. Ez azon kívül, hogy a Tiszának az egyik vállalása volt ugye a tiszta energia fejlesztés, illetve az energiafüggőség megszüntetése, vagy legalábbis csökkentése. Ezen kívül a felvevő piac pedig folyamatosan bővül, hiszen az okos otthonok, az összes ingatlan hűtése, fűtése, elektromos közlekedés, az ipar is hatalmas mennyiségű energiát igényel.
1: Dunaparti illegális temetések miatt kellett önkormányzati határozatot hozni Dunabogdányban. Júniusban botrány lett abból, hogy a helyi strandnál vízbeszúrásos temetést láttak többen is, azóta pedig egyre több ilyen esemény történt a település Dunaparti szakaszán. A népszerűvé vált búcsúztató, mint kiemelt üzleti tevékenység jelent meg a halotti szertartások között. Budapesten akár 500 000 forintot is elkérnek egy ilyen procedúráért. Liebhardt András polgármester korábban azt mondta, a Duna a kikapcsolódás és a feltöltődés helyszíne. Az ilyen típusú temetkezések provokációnak számítanak, főleg, hogy egyesek ilyen alkalomból a strandon helyeztek el virágokat, továbbá az esemény az elhunytra nézve kegyelet sértő. A képviselőtestület most arról döntött, hogy a 22-es és 23-as folyókilométer között engedélyezi az ilyen szertartást, ez távol van a lakott területektől és a strandtól is. Liebhardt Andrást, Dunabogdány polgármesterét hallják.
2: Szabályszerűen minden esetben a KDV vízigtől engedély kell kérni. Most ugye itt több illegális temetés is volt már, tehát az elmúlt időszakban talán. Ez is, hogy mondjam, értsék meg, hogy ez is kicsit felpaprikázta a kedélyünket, amikor tényleg a strandon látunk virágot a parton, meg a... Szóval, hogy tényleg, és ezek még, amelyet nyilván nem tartják be azokat a szabályokat sem, amit mondjuk a KDV vízig egy szabályszerű temetésnél előírna. Amit egyébként a legutolsó társaság tulajdonképpen méterre pontosan betartott, csak hát ugye mi bérel területünkön, ami ugye jogilag nonsens.
1: Óvoda és iskola kezdési támogatást ad Diós Jenő önkormányzata pályázati úton. A pénzügyi hozzájárulás középiskolásokra is vonatkozik. Támogatásra azok jogosultak, akik családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 285 000 forintot. Egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a jövedelmi határ 427 500 forint. A kérelmeket mától szeptember 15-ig lehet benyújtani a Diós Jenői polgármesteri hivatalban. A határidő elmulasztása jogvesztő. Óvodás gyermek esetén 5000, még speciális oktatást igénylő általános iskolai, középiskolai diákok esetén 10 000 forintot biztosít az önkormányzat. Sikeres pályázat esetén szeptember 30-áig fizetik ki a támogatást. Falunapon adták át Szügy község kitüntető címeit. A település díszpolgára lett Osztrozics Jánosné, Hrapán Erzsébet tanító, volt önkormányzati képviselő. Szügy községért díjban részesült Ógöl Mihály, a Zollner Szügyi gyáregységének vezetője. Elismerő oklevelet vett át nyugdíjba vonulás emlékére Gyuri Tiborné Klári néni óvodai Dajka. A falunap szórakoztató részében a Szügyi Népdalkör, a Herencsényi Népdalkör és a Bestiák együttes is fellépett. A balassagyarmati Kohonic Tamást körözi a rendőrség. A 43 éves férfi ellen elfogató parancs lépett érvénybe drogbirtoklás miatt. A hatóságok egyelőre nem tudják tartózkodási helyét, ezért a lakosság segítségét kérik. A súlyos bűncselekmény miatt keresett férfi balassagyarmaton született, szombat óta tűnt el a hatóságok elől. Aki bármilyen érdemi információval rendelkezik holétéről, hívja a 112-t. Meghalt egy 65 éves nő abban a balesetben, amely a 12-es úton Vác és Verőc között történt tegnap délután. A tájékoztatás szerint a nő autójával frontálisan ütközött egy 47 éves budapesti férfi által vezetett gépkocsival, majd visszacsapódott a saját forgalmi sávjába, ahol neki ütközött egy másik személy autónak. A nő a helyszínen meghalt. A Nógrád vármegyei labdarúgó kupa hétvégi fordulójában a balassagyarmati Palúc Farkasok csapata 1-2-re nyert a Berkenye együttese ellen. A gyarmatiak mindkét találatát Benán Sámuel szerezte, a vendégek szépítő gólját Zújovi Bence rúgta.
3: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
4: Időjárás.
1: Ismét berobban a kánikula, ma akár 37 fok is lehetséges. Közepes a csalánfélék pollen koncentrációja, egyelőre a parlagfű még csak csekély problémákat okoz az arra érzékenyeknek.
4: Közlekedés.
1: Közlekedés. Napközben a kettes úton Nagy-Rosziban két helyen is mérik az autósok sebességét. Szintén a kettesen Szendehelyen, valamint a 22-esen Endrefalván, továbbá Balassagyarmaton a Szügyi úton, Kismaroson és Szűdligeten is várható trafipax.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most Backspace. Backspace. Vissza az időben.
6: Hello, hello, sziasztok, sziasztok. Jó reggelt mindenkinek, elmondhat. Úgyhogy bepattantunk a mikrofonok mögé, és együtt indítjuk el ezt a szép hetet a Megafon mikrofonjánál. Olicek Ádámot halljátok, Karvaly Sanyival itt vagyunk, és hát majd Norbi is jön, meg mindenki jön, úgyhogy ezért is érdemes minket hallgatni 10-ig. Reméljük, hogy jól vagytok, megvagytok, aki bent van már a munkahelyem. Tartson ki, kezdjük el, Sanyika, neked meg jó reggelt.
7: Jó reggelt neked, és persze minden hallgatónak frissen, üdén, lendületesen, de itt vagyunk veletek a 95.7-en és a 91.9-en. Augusztus 10-e hétfő van, rengeteg információim vannak. Régen ilyenkor mondták, hogy Lőrinc belepisil a dinnyébe. Nem tudom, te hallottad ezt a mondást.
6: Igen, de szerintem ez nem ez a Lőrinc, mert több két Lőrinc, mert pont beszéltünk a VBT-vel, hogy két Lőrinc van.
7: Van valamikor még szeptemberben is.
6: Igen, tehát az, igen, szeptember 5. Igen, szeptember 5, tehát hogy igen. De a lényeg, hogy nem fog belepisülni, ezt már felejtsük nem, el, nem mert hagyjuk, hogy még szeptember elején is bőven van egyébként jó dinnye, úgyhogy ez igen.
7: És
6: ez
7: nagyon jó áron vannak a dinnyek, és igen, nagyon finomak. Na, szóval a Lőrincek mellett még ünnepelnek az Amádé, aztán ünnepel az Asztéria, Bianca, Blanka Csillag, Enzón, aztán Lóránt, valamint Orlandók, ők a névnaposok, és akkor vannak információm, a biodízel nemzetközi napja van.
6: Micsoda, biodízel?
7: Aha, biodízel nemzetközi napja. Okay. Továbbá a lusták napját is ma ünnepeljük.
6: Hajrá.
7: És az oroszlánok világnapját is ma
6: találjuk. Őrület. Na, jó van, hogy mondtam, Norbi is jön, és hát többek között át fogunk majd tárgyalni egy futáros témát. Egy jó pár hete találtam az egyik Váci közösségi csoportban egy futáros kollégának a bejegyzését, amit én elmentettem, és én meg is kerestem, hogy beszéljünk erről, aztán egy gödi fiatalember, egy gödi úriember, de mondta, hogy nem szeretne annyira, mert hogy fél, hogy elveszíti a fejét, és akkor, hogy itt tényleg itt, igen, elgurul a gyógyszer, és akkor ott fog mondani, hogy megbán, úgyhogy igen, ő ezerkozik ettől, de akkor mi beszélünk erről a történetről, ugye, és főleg olyan szempontból, mint egyrészt ugye rendelők, vásárlók, másrészt mondjuk közlekedők, mert hogy közterületesek megbírságolták őt a polgármesteri hivatal előtt. 4 darab úriember, azt hiszem, vagy 2, vagy 3, tehát 3 fő. És ugye, hogy olyan helyen volt, tilosban parkolt, stb. És ugye ez egy ilyen égető kérdés akár, mert hogy ugye mit szeretnél? Te azt szeretnéd ugye, hogy minél hamarabb eljöjjön a futár, megálljon a ház előtt, tüttödöm, vagy a munkahelyen becuccoljon, és akkor menjen tovább. Nem lehet megállni, stb. Tehát nehéz a helyzetük. Úgyhogy beszélünk erről a témáról, hogy ki mit tapasztal. Jó, te is, mint vak, mert ahogy mondtuk ugye, hogy te meg vakként nem szereted őket, ugye, mert hogy beállnak az útban, nem tudsz normálisan közlekedni. Persze. Tehát, hogy te elmagyartjuk oda annyira. Igen, úgyhogy ez egy érdekes téma lesz, és ebből a Váci sztoriból fogunk majd ma kiindulni, úgyhogy többek között ezzel is fogunk foglalkozni, ezért is lesz érdemes velünk maradni, úgyhogy kezdünk is, örülünk, hogy itt vagytok.

Születésnaposunk van, kedves hallgatók, hogyha hétfő, akkor 70-es éveket, és hát is egy igen. És az egyik kedvenc előadó énekesen fuvolistám, az nem más, mint Ian Anderson, a Jet Rotálnak a frontembere. És hát ha már 70-es évek, akkor tudunk egy picit beszélgetni a Living in the Past című lemezről, illetve a dalról, bár a dal az 69 májusában jelent meg, de ugye maga a lemez az 72-es, úgyhogy belelagadtunk ebbe az imádott nótába, szerintem a világ egyik legjobb basszus témáját hozták ebben a dalban össze, és aztán jön egy-két érdekesség ezzel kapcsolatban.

0: érdekes ritmusú, ugye, Sanyika?
1: Igen, nagyon kellemes, és olyan kis vidámnak tűnik.
0: Na, jól van. Igen, 69-es maga a kislemez, az első igazi nagy brit sláger lett, mert ugye a harmadik helyén jutott föl, és ugye Ian Anderson, a zenekar frontembere írta, és azért különleges, mert ugye 5/4-es ütemmutatóban megy a nóta, ami azért eléggé ritka a könnyűzenében, és ugye hát, hogyha valaki szereti a jazzt, és mondjuk szereti Dave Brubeckert, és mondjuk a Take 5 című történetet, akkor az 5/4 azért onnan jöhet. És hát később elmesélt Ian Anderson, hogy a menedzserük egy rövid rádióbarát slágert kért tőle, ő viszont szándékosan egy ilyen szokatlan ritmusú nótát írt, mert hogy azt hitte, hogy ebből biztosan nem lesz sláger. Végül ez lett az egyik legismertebb Jethro Tull felvétel.

És hogyha a hétfő, akkor ugye 70-es évek, és ugye Living in the Past lemez 1972-ben jött ki a nép elé, viszont nem egy hagyományos stúdió lemez, hanem válogatás lemez, mégpedig az én, ugye, hogy mondjam, bekattanásom, hogy olyan kis lemezeket, még B-oldalakat és korábban csak EP-ken megjelent dalokat tettek rá, ami az eredeti lemez nem került fel. Tehát, hogy a rajongók számára ez igazi kincses bánya volt, mert ugye csinálták a srácok a nótákat. Igen, meg lehet, volt egy keret, nem fért föl rá, és akkor ez megmaradtak talomba, és azt mondták, hogy akkor jó, ez a 72-es lemez, akkor ez ilyen lesz. Úgyhogy az amerikaiak számára volt különösen fontos a kiadvány, mert számos olyan Jet Total dalt tartalmazott, amelyek addig az USA-ban nem voltak könnyen elérhetőek. Éppen ezért viszonylag magas szintekre jutott az albumlistákon, a briteknél a 8. hely. Itt hozzájárult ahhoz, hogy a zenekar a 70-es évek egyik legjelentősebb progresszív rock együttesévé váljon. Ugye Life is a Long Song, Sweet Dream, a Teacher, meg ugye a Living in the Past is mind óriási nóták, és ezek mind szerepelnek ezen az albumon.

Majd egyik hallgattam már egyébként Jetro-t. Úgyhogy meghoztam a kedvemet saját magamnak, hogy ha komolyan mondom, tehát hogy olyan rég hallgattam, hogy van egy-két lemezem nekem is otthon tőlük, úgyhogy tessék hallgatni, ma tök jók ezek a dalok. Most pedig megyünk tovább a 70-es évek igazi jó kis megoszlágereivel.

0: Ha megnézzünk augusztus 10-én, mi minden történt a mai napon nálunk és a nagyvilágban. Hát kerestem egy-két születésnapos vagyok, hogy már a hét elején egyből neked kedvezek. Jó, olyan sok nincsen, de azért mégis van. Itt van Antonio Banderas, azért mellett nem megyünk el, mert hogy 66 éves a mai napon. Én nagyon bírom őt, ugye spanyol származású színészről van szó.
1: Igen.
0: Hát a Desperado az adja magát, a Bérdikosokban is tök jót játszott, úgyhogy egy karakter Antonio Banderas, én bírom.
1: Desperados zené, az nagyon brutális.
0: Az meg pláne, hát ez, hogy elmáriács, ez nagyon-nagyon jó nuta, így van, így van. Na, aztán, hát mondhatni azt, hogy születésnapos ez az épület, ez az építmény, ez a múzeum, ez az intézet, 1793-ban a mai napon nyílik meg a Louvre Párizsban.
1: Na, én ott voltam 90-es évek elején.
0: De jó, azt hiszem a Nordika is volt, nem is olyan régen,
1: így
0: talán,
1: van,
0: hogy
1: így
0: jól emlékszem, és akkor talán csalódottságának adott hangot azért, mert hogy milyen pici volt a Mona Lisa, van valami ilyesmi,
1: igen,
0: emlékszem.
1: Igen, valamit nem mondott, igen.
0: Hogy nagyobbnak képzelte, mint ami. Igen, na, aztán itt van nekünk a Forma 1, ugye nem is olyan régen volt a magyar nagydíj, hát 1986-ban a mai napon indult el a verseny Magyarországon.
1: 40 éves.
0: Olyan kereken és gömbön, így van, az első magyar nagydíjnak a pole pozícióját Senna szerezte meg, a második helyen volt ugye Nelson Piquet, míg a második sorban ugye Nigel Mansell és Alain Prost sorakozott fel.
1: Istenem, ezek a nevek, látod. Igen. A magyarokat már alig tudom, megmondom őszintén.
0: Igen, és a két brazil között ment ugye a Herceurce, és akkor végén Piquet-nek sikerült Sennát maga mögött hagynia. Igen. Úgyhogy ez volt az első futam. 1675-ben is visszanézünk, mert hogy London közelében lefektették a Greenwich-i csillagvizsgáló alapkövét, ugye ez itt az a kiindulási pont, ugye, hogy akkor ez most plusz egy óra, stb. Ugye ez nagyon fontos dolog volt, mert ugye csillagászati meg navigációs múzeum is lett, de ugye ez egy ilyen kiindulási pont, hogyha valaki nézi az órát, vagy a digitális cuccokat beállítja, akkor ezek kipattannak. És hát végül, hát annyit tudok csak az úriemberről, hogy O.B. Brown, ha most úriember, lehet hölgy is, mert lehet Otélia is szerintem, de mindegy, ő az, aki szabadalmaztatta a vetítőgépet 1869-ben. Úgyhogy nagyjából ennyi.
1: Mekkora sztori ez?
0: Abszolút az. Jaj, még emlékszem, hogy nekünk is az a diás régi vetítőgép.
1: Nekünk is tekergettük.
0: Így van, apám és anyám, és ugye öreg néni őzi ki, és akkor rátettük a falra, és akkor mennyire ízlett, tök jó volt. Igen. Na, jó van. Oké, köszönjük mindenkinek.
1: Hétfőnként, amikor nem volt adásod.
0: Igen. Köszönjük mindenkinek, akiről tudtunk beszélni, és akkor megyünk tovább egy régi nógráddal.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: 1985. augusztus 10-ei a Nógrád, ami előttünk van, és nem egy cikkről fogunk most beszélgetni Gere József balassagyarmati helytörténészünkkel, hanem a közérdekű telefonszámokról. Mert hogy az egyik lap oldalán, bekeretezve, külön ugye Salgótarján, külön balassagyarmat kapcsán, megvannak adva a telefonszámok a mentőké, rendőrség, tűzoltóság, kórház, émász, tigáz, mávtudakozó, volán távolsági, volán helyi. És ugye mindegyik, mint Salgótarjánban, mint Balassagyarmaton, nem ugyanaz. Nagyon érdekesek egyébként ezek a kérdések, úgyhogy visszamegyünk a régi szép időkbe, és egy picit beszélgetünk erről a Józsival. Szia, jó reggelt, Józsi!
3: Jó reggelt!
0: Az első kérdésem talán az, hogy neked még nyilván idősebb vagy nálam, jóval, hogy vannak még a fejedben olyan telefonszámok, amelyek ugye a régi időkben betéve kellett tudni, föl kellett hívni, ott legyen fejben, és hogy ezt be tud tárcsázni, mert ugye itt nagyon sok ilyen van, erről majd beszélünk itt nem sokára.
3: Így van, voltak ilyen számok. Hát ugye a klasszikus három, ilyen szent hármas szám az a 040507. Ezek a mentők, tűzoltók és a rendőrség volt. Volt ilyen műsor is annak idején a rádióban, 040507 jelenti, és akkor a héten történt tűzeseket, baleseteket, aha, kivesézték, és akkor hát ez volt a műsor, mert hát ugye akkor nem volt katasztrófa turizmus, legalább a rádióban hallgassa a rénységeket az emberek. És hát tulajdonképpen ezek a számok ma is élnek, csak ugye amikor megalakult a MATÁV, akkor átalakította a hívószámrendszert, és egy egyest tettek eléjük. Tehát a 104, 105, 107 tulajdonképpen ma is élő számok, de ezek átirányítanak a 112-re, ez az egységes európai segélyhívó szám.
0: Igen.
3: Ugye, ami működik, amióta talán Európai Uniós tagok vagyunk, vagy mántán előtte is, és ha ezt hívjuk, és mentős, tűzoltós vagy rendőrségi bajunk van, akkor átirányítan a diszpécsel átirányít ahhoz a szakszolgálathoz, amit éppen keresünk. Hát azért ugye van itt is humán faktor, említettem már egyszer, de ellenítsük fel, derék tűzoltóinknak egy gyakorlati foglalkozást tartottam az állomáson, arról volt szó, hogy ezt a BZ motorvonatot hogy lehet szétkapcsolni, hogy lehet a fékberendezését feloldani, hogy lehet emelni, nekik ugye van fogas részes emelő, az tartozik a tűzoltó autónak, tehát hogyha valami, ne adja Isten, baleset van, és ők érnek oda előbb, mint a más segélyszolgálat, és életmentésről a szó, akkor hát ne álljanak és ne nézzenek ott. Ezt úgy évente volt ilyen foglalkozás annak idején, és hát javában ott tartottam a kis előadásomat, amikor egyszer csak megszólalt a rádió tűzoltó autóvágya, a tűzoltók a tűzoltó autóval jönnek mindenhol, hogy azonnal riadó, mert mohorán valakire rádőlt a traktor, gyerünk segíteni. A tűzoltók beugráltak a autóba, kék fény, nagy szirénázással elmentek. 5 perc múlva jönnek vissza. Kérdezem őket, hogy de ez nagyon gyors volt, ilyen gyorsan megoldott a dolog. Hát nem, a diszpécser elnézte, mert a mohán történt az eset.
0: De pedig mohorán.
3: De mohorának.
0: Igen, ez érdekes, ezt mondjuk el a hallgatónak, hogy egy például itt a Salgótterében a mentők száma az 64 rendőrségi. Igen, 04-07-05, bocsánat, de hogy itt a pluszban még itt a balassodjáromat nézett, hogy akkor 330 van írva, meg 505 Józsa, azt láttad, hogy itt az eltérés, ez mitől lehetett?
3: Igen, hát mert akkor még nem voltak ilyen központosítások.
0: Ez még nem volt. Igen.
3: Ez település specifikus volt. Még korábban ne felejtsük el, hogy Tarnyánban már a 0632-es automata központ volt, Gyarmaton pedig a telefonos kisasszonyi asszonság dugdosta a banándugót a megfelelő helyre. Igen. Tehát nem volt egységesen az országban. Ugyanúgy az orvosi ügyeleteknek is külön. Ezeket fel kellett írni, vagy meg kellett jegyezni. Első ilyen országos nagy szám volt, de hát ugye Gyarmaton ez sem működött, ez a Gelekának a segélyhívó száma.
0: Jó, a műszeres szervizes srácok.
3: 333, még volt egy ilyen reklám is, hogy 333, telka. Ez volt a reklám, vagy ezt énekelték a rádióba. No, ez volt az első olyan, hogy ilyen közérdekű, könnyen megjegyezhető szám, és hogyha éppen hangyás volt a tévén a kép, akkor fölhívtad, aztán valamikor jöttek. És akkor megcsinálták a tévét, vagy nem.
0: Hát ez így volt, igen, erről beszélgettünk. Oké, Józsi, köszi. Holnap folytatjuk. Jó?
3: Rendben.
0: A következő témánkkal, mi pedig a zeneinkkel folytatjuk itt a reggeli műsort.

0: vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Reklám.
2: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelem igazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezők boltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern design egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
5: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
6: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
5: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéző fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
6: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
0: Reklámot hallottak.
7: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
6: Hírek.
8: Vác országgyűlési képviselője szerint 868 milliárd forint értékben indulhat energetikai program Magyarországon. Simon Renáta, Tisza párt képviselője azt mondta, energiatárolási kapacitások bővítését, áramhálózatok rekonstrukcióját és a geotermikus, valamint a szélenergia hasznosítása is támogatott lehet. Magyarország energetikai rendszerének biztonságossá tétele és a megújuló energiák nagyobb arányú kihasználása lesz előtérben. Korrupciómentes, verseny alapú és átlátható pályáztatást ígért Vác képviselője, amelyet augusztus 31-én indítanak. Simon Renáta szerint mindez új munkahelyek létrehozásával is együtt jár majd, azonban erről részleteket nem osztott meg. Óvoda és iskola kezdési támogatást ad Diós Jenő önkormányzata pályázati úton. A pénzügyi hozzájárulás középiskolásokra is vonatkozik. Támogatásra azok jogosultak, akik családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 285 ezer forintot. Egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a jövedelmi határ 427 ezer 500 forint. A kérelmeket mától szeptember 15-ig lehet benyújtani a Diós Jenői polgármesteri hivatalban. A határidő elmulasztás a jogvesztő. Óvodás gyermek esetén 5000, még speciális oktatást igénylő általános iskolai, középiskolai diákok esetén 10000 forintot biztosít az önkormányzat. Sikeres pályázat esetén szeptember 30-áig fizetik ki a támogatást. A balassagyarmati Kohonic Tamást körözi a rendőrség. A 43 éves férfi ellen elfogató parancs lépett érvénybe drogbirtoklás miatt. A hatóságok egyelőre nem tudják tartózkodási helyét, ezért a lakosság segítségét kérik. A súlyos bűncselekmény miatt keresett férfi Balassagyarmaton született, szombat óta tűnt el a hatóságok elől. Aki bármilyen érdemi információval rendelkezik holétéről, hívja a 112-t. Meghalt egy 65 éves nő abban a balesetben, amely a 12-es úton Vác és Verőce között történt tegnap délután. A tájékoztatás szerint a nő autójával frontálisan ütközött egy 47 éves budapesti férfi által vezetett gépkocsival, majd visszacsapódott a saját forgalmi sávjába, ahol neki ütközött egy másik személyautónak. A nő a helyszínen meghalt. kábítószert adokolhattak több emberi talába az ismert rádiós műsorvezető Sebestyén Balázs DJ-szettje közben a Sziget rendezvényen. Az egyik szemtanú beszámolója szerint egyszer csak összeesett a helyszínen egy nő, az internetes fórumokon pedig további legalább három ember hasonló élményéről írtak. Az eset óriási felháborodással járt, mert egyelőre nem állapítható meg ténylegesen, hogy valóban idegen személy akciójáról van-e szó, vagy önmaguk hibájából keveredtek bajba. A mentők összesen 18 másik esetben is segítséget nyújtottak a helyszínen.
1: Időjárás.
8: Ismét berobban a kánikula, ma akár 37 fok is lehetséges. Közepes a csalánfélék pollen koncentrációja, egyelőre a parlagfű még csak csekély problémákat okoz az arra érzékenyeknek.
5: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
0: Közlekedés.
8: Napközben a kettes úton Nagy-Rosziban két helyen is mérik az autósok sebességét. Szintén a kettesen Szendehelyen, valamint a 22-esen Endrefalván, továbbá Balassagyarmaton a Szügyi úton, Kismaroson és Szűdligeten is várható trafipax.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
9: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megapont.
7: Nagyon szól.
10: Köszöntünk mindenkit, és indítunk egy újabb órát itt a Megafonban, 95.7.99. Zakatolunk tovább a startmenüben, Sanyika, jó reggelt kívánok neked is, hello!
11: Jó reggelt neked, és persze a hallgatóknak szép hetet kívánok, hiszen augusztus 10-e hétfő van, és hát higgyétek el, hogy a remek hét áll előttünk. Én azt gondolom, a legjobb választás, ha velünk tartotok, egészen 10 óráig, hiszen hamarosan érkezünk az óra első témájával.
10: Így van, és hát Norvika is természetesen be fog majd csatlakozni, úgyhogy maradjatok velünk.

0: Itt is vagyok, jó rádiózás, kívánunk mindenkinek, hello megafonisták, és hello Norbert!
1: Sziasztok, szép reggelt!
2: Norbert itt
1: jó reggelt,
2: szia Norbert!
0: Na, mit találtam, gyerekek?
3: Na, annyi mit?
0: Amiből azért tudunk egyet csörtézni. Elindítok egy videót, jó? Csak hogy a hallgatók nagyjából rá tudnak készülni, ez gyakorlatilag egy ilyen nagy elektronikus zenei fesztivál, mégpedig Chilében, Santiago-ban, és egy teljes videószett van, ez egy tavaly, decemberi lehetett? Az 22 lehet.
1: Felvétel. Karácsony előtti pár napon.
0: Igen, belehallgatunk is közben, mondjuk azt, hogy mi történik. Rengeteg ember, mire fesztiválon, és akkor emelkednek föl a színfalak. Villódzanak a fények. A telefon mindenki kezében. Indul egy show. Van egy DJ hátulról, még feketén, sötétben.
1: Mindig úgy csinálni, mondjuk. Igen, melyik DJ, akit látni szoktunk.
0: Így van.
1: Nem túl gyakran, de...
0: Ez az intro. Ezen a nagy zenei fesztiválon. Nagyon látványos.

0: két kereszt jelenik meg a színpad két kivetítőjének szélénél. És a padre, mégpedig ugye egy pap, ott vereti
1: a DJ pult mögött.
2: Igen, padre Guilherme.
0: Guilherme.
2: Ha jól
0: van, ha jól ejtjük. Így van, ott van egy ilyen kopasz szemüveges pap, ott vereti. Gyerekek.
2: És a tömeg éli.
0: Tömeg éli, nagy kivetítőn.
2: És tényleg, ő tényleg egy pap?
0: Ő tényleg egy pap. És ő ott keveri, és hogy Szentlélek, kereszt, most az, fe, ha.

0: és ott veleti.
1: Valami komolyabbat.
0: Nézzük meg ott vele. Aha, itt már beborul, nézd meg az atya.
2: Na ez lesz az. Ez már ilyen. Ez másik volt.
0: És ott van,
1: most levette a hajszét, ott van.
0: Levette a csilleit.
1: Nem is, ha nem is habitus, de valamilyen.
2: Nem tudom pontosan, minek mondják.
0: Na, gyerekek. Itt van a padre.
1: Ja, és amúgy jellemzően kb. 60 évesen erről beszélni.
0: Igen, nem egy fiatal srác. Helyese vagy nem? Nyilván ez a kérdés, amivel fogunk foglalkozni a Mekos Lágerek után.

Zsonyi, teljesen ki van akadva. Kedves hallgatók, jó rádiózást mindenkinek. Átbeszéljük majd mindjárt, hogy ez jogos-e, vagy hogy miért-e. Mert hogy ugye témánk egy pap, mégpedig Padre Guilherme, aki hát atya révén atya, de leheti, és hát DJ, és ilyen zenéket tol óriási fesztiválokon.

0: mindenki éljen ez, ó, nagyon élvezi egyébként a Padre, és nem új keletű a történet, mert hogy már nem most kezdte, ugyanakkor eszembe, meg elém jött ez a sztori, mégpedig azért, mert augusztus 20-án már Budapesten fog föllépni. Tehát, hogy Padre ide fog érkezni hozzánk, ugye ő az 50-es éveiben járó portugál katolikus pap, és egyébként tábori lelkész, és ő fog majd a lejátszók mögé állni, hogy a melodic techno ritmusaira mozgassa meg a budapesti fiatalokat.
1: Hol lesz? Én azt nem mondjuk.
0: Mondjuk, ugyanaz a pap, ő, csak hogy sokat tudjad, aki 3 éve Lisszabonban 1,5 millió zarándokot ébresztett a pápai mise előtt, tavaly Kassa főterén kísérte elektronikus zenével a pápai üzenetet, most pedig áprilisban ugye Buenos Airesben a Plaza de Mayon tartott tömegkoncertet.
1: És én közben rákerestem egyébként az atyának az egyik legismertebb zenei stream oldalon lévő igen. elérhetőségére, és bizony 190 ezer hallgató van havonta. És a dalain jellemzően, amiket föltett, igazából azt nem tudom, hogy itt mióta van jelen, ez egy fontos infó lenne, de azért vannak dalok, amik jellemzően a címeikből is követhetően teljesen egyértelműen egyházi eredetű dalokból, vagy legalábbis...
2: De akkor is ilyen stílusban kell előadni.
1: És akkor ezt ilyen stílusban feldolgozva.
2: Ez szerintem az egyház
1: megszerűen. Ilyen 1,7-1,8 millió megtekintéseket meghallgatásoknál tartanak ezek a dolgok.
0: Igen.
1: Ezek feldolgozások, igen.
0: Hát beleadok még egybe, ami itt van, várjatok. Azt nem hiszem, hogy élő lesz.
1: De itt is utal éredőt egyébként, innen is közvetlenül be tudsz jelenteni a többet.
3: Zárva Maria.
1: Sanyi egyébként azonban 1,7 millió.
0: Csizá!
1: Sándor, te miért érzed azt egyébként, hogy ennek nincs helye a világban?
2: Nem méltó egy paphoz, főleg egy katolikus paphoz.
1: Mert mi különbség egy katolikus, meg egy nem katolikus pap közt?
2: Mások a dolgok. Most például, mint egy katolikus pap, ugye nem nősült meg, még egy görög katolikus papnak akár lehet 8-10
1: gyereke. Mi köze van a nősülésnek ehhez a zenekészítési...
2: Nem méltó, tehát ez egy fajta hangoskodás, ez egy fajta olyan kinyilatkoztatása, meg ő akar ilyen vallásos énekeket, zenéket, hogy illene bele, hogy ezt mixelje meg DJ formájába bemutassa külön. Ezt tudod mi? Ez az az ember, aki nem fogadja tisztelet a kérdést, és bocsánatot kérek, nem fogadja el a korát, nem tudja, hogy már hogyan legyen a középpontban, hogyan kerüljön a mai fiatalokhoz. Tudod, ez a régen több helyen volt, és tényleg bocsánatot kérek azoktól a papoktól, akik úgy megpróbáltak, és nyilván az egyház érdekében, hogy maga mellé állítsák a fiatalokat, hogy elmentek, és mondjuk motoroztak, meg ilyen-olyan dolgot bevállaltak azért, hogy ők jó színben tűnjenek fel, gyakorlatilag a mai fiatal társadalom.
1: Tehát neked Bermiklós motoros múltja, jelene, jövője, az például már kiveri a biztosítékot?
2: Hát meglep, nekem a motorozás sem, pedig én ugye szeretem a motorozást, meg tényleg jó dolognak tartom,
1: igen?
2: De nem illik egy paphoz, tehát azért...
1: Valahol nem ő is, mondjuk egy ember, aki felülhet egy motorra, és mondjuk az emberek között ilyen értelemben jelen lehet?
2: Ember. De akkor nem menjen papnak az ilyen
0: okay,
2: ember.
0: Oké, 2026-ban mit vársz? És ugye Balogat Szatyával sokszor beszélgetünk arról, hogy nagyon kevés a pap már. Most is ugye itt azért próbálják a diakonosokkal megoldani a történetet. Balassagyarmaton, itt a két plébánián. Akkor milyen legyen egy pap 2026-ban, aki gyakorlatilag bármilyen próbálja megszólítani a fiatalokat, próbálja megszólítani az embereket, hogy akkor gyakorlatilag igen, hit, vallás, stb. Milyennek kell lennie?
2: Sanyika? Szerényi, visszafogott, megértő, elfogadott, mint
0: de
2: a papok többsége
0: is. De nem erről beszélünk, hanem arról, hogy akkor neked szerinted a külsőségekben, vagy a viselkedés módjában, például a Badog Laci atya vadász. Nem lehetne vadász egy pap?
1: Kávé rockzenész kategória is.
0: Meg tudsz gitározni, tehát imád. imádja a rockzenét.
2: Vadász, vadász egy pap. Nincs jogom ítélkezni senki felett, és állatokat lő le.
0: Igen, és Szent Hubertus. És akkor Szent Hubertus? Tehát, hogy az, hogy akkor egy kőkolostorban megbúvó, nem tudom én, kódexeket másoló, és csak, nem tudom én, a tipikus, klasszikus dolgokat papoló, bocsánat a kifejezését, atyát vársz el. Ki fog, te 2026-ban karvasolni?
2: Akkor se fordulhat ki az egyház önmagából.
0: De ez miért kifordul?
2: Ez már mindennek a legmélyebb pontja, amikor egy pap DJ, és akkor ő ebből ezen még nyilván pénzt is keres, és akkor megjárja a világot, meg mit, mert így akar a fiatalok közelébe kerülni.
0: És nem jótak választ?
2: Nem.
0: Mert?
1: Hát de hogy kerüljön
0: oda? Hogyan fog egy fiatal bemenni a Balassagyarmati Szentháromság templomba? Magától?
2: De miért ő most azzal, hogy DJ-skedik, akkor koncerteken majd ott elkezdi téríteni az embereket?
0: Nem azt a téríteni, mert nem, eleve azért, hogy elmész egy ilyen koncertre, vagy egy DJ-s történetre, és akkor látod azt, hogy ott van, és egy pap csapatja is vele zenét, például már akkor a kérdés...
2: Szóval szerintem ez nevetséges.
0: A kérdés fölteszi a fiatal, hogy wow, ilyen egy pap, akkor lehet, hogy be fogok menni a templomba vasárnap anyámmal én is majd, mert hogyha ő az, aki mondjuk itt viszi a misét nálam, akkor lehet, hogy egyébként tök laza, és akkor tök dolgokat fog mondani.
2: Az nem baj, hogy tök laza legyen is, természetes, meg a fiatalok nyelvezetével próbáljon érvelni, meg beszélgetni.
1: És akkor?
2: De ez már teljes kifordulás.
1: De mi volna jobb, ha meddig mehetne el? Tehát ne DJ-zen, de mondjuk akkor mi az, amit még megtehetne szerinted? Tényleg a fiatalokkal való közös nyelv megtalálása.
2: Közös kirándulás, beszélgetés.
0: De Sanyi, itt a kérdés az, hogy de ez már a következő pont. Érted, mire gondolok én legalábbis? Tehát a következő pont azért, mert a mai
2: fiatal... A nyitás, akkor...
0: Micsoda?
2: Ezzel nyitna ő a fiatalok
0: fel. Hogyan fog elmenni akár a Padre is a fiatalokkal közösen beszélgetni, kirándulni? Hát először is ugye, ez már a második pont. Az első jelenni. Az, hogy azért gyere már be, érted, és akkor mondjuk egy misét hallgassál már meg például. Itt ez a kérdés, hogy hogy vonzod be a fiatalokat ezáltal, és hogy milyen eszköztár az, amivel élsz, vagy amivel lehet élni. Nem tudom, szerintem ez nem egy olyan kifordulás, ami...
1: Egyet biztosan tudunk egyébként, hogyha már az általad ugye nagyon komolyan megkülönböztetett katolikus egyházat a többiek rovására, azt azért tudjuk, hogy az egyik legszigorúbb szabályrendszer és belső hierarchia és fegyelem egyébként náluk van talán. A többiek is piskóták, de mondjuk szerintem ők azért elég erősek. És ha még a Padrét hagyják mondjuk Chilében fölütni több százezer ember előtt, az Ádi felolvast előbb a hírben, hogy itt Európán belül is jön, Budapestre és mindenhová jön, akkor ha ez az egyház saját megítélése szerint a te kis agymenésed kapcsán elítélendő lenne, akkor ez a pap nem, hogy nem tehetné meg ezeket a lépéseket, és nem koncertezhetne, úgymond, vagy nem léphetne föl a produkciójával, hanem már régen ki is rúgták volna őt az egyház saját magából, kivetette volna, és nem tudom, mi a helyes kifejezés erre, de már nem lenne a kötelék tagja, abban egészen biztos vagyok. Tehát amíg az egyház is úgy érzi, nagyon helyesen, hogy az ő működésének van értelme és tömegeket szólít meg, akkor, amikor a legnagyobb szükség van arra, hogy tömegeket szólítson meg, felhívást tegyen a maga eszközeivel, a maga tehetségével, addig ilyen prekoncepciók alapján kár megítélni azt, hogy az ő tevékenysége most nem elég tiszteletteljes. Lehet, hogy az a pénz, amiket egyébként ebből megérkeznek bevételek, én kevéssé gondolom, hogy ez az ember saját magára fordítaná. Mert
0: ugye az egyház megy.
1: Mert az ő neki túl sok. Igen. Tehát ezek annyit keresnének ezzel, hogy nem tudja magára fordítani.
0: Jó, még egy záró gondolat, és akkor elmegyünk, hírezünk meg, megzenélünk. Ő azt vallja, hogy ezt neked is mondom,
2: igen,
0: hogy azt mondja a Padre a nyilatkozataiban, hogy hát szilárdan állítja azt, hogy a DJ pult mögötti jelenlét nem elhajlás vagy profán hobbi, hanem a missio ad gentis, vagyis a népek közötti misszió kortárs formája a digitális meg a szubkulturális terekben.
1: Így van.
0: Úgyhogy erről beszélünk majd még mindjárt.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
5: Vác országgyűlési képviselője szerint 868 milliárd forint értékben indulhat energetikai program Magyarországon. Simon Renáta, a Tisza párt képviselője azt mondta, energiatárolási kapacitások bővítését, áramhálózatok rekonstrukcióját és a geotermikus, valamint a szélenergia hasznosítása is támogatott lehet. Magyarország energetikai rendszerének biztonságossá tétele és a megújuló energiák nagyobb arányú kihasználása lesz előtérben. Korrupciómentes, versenyalapú és átlátható pályáztatást ígért Vác képviselője, amelyet augusztus 31-én indítanak. Simon Renáta szerint mindez új munkahelyek létrehozásával is együtt jár majd, azonban erről részleteket nem osztott meg. Óvoda és iskola kezdési támogatást ad Diós Jenő önkormányzata pályázati úton. A pénzügyi hozzájárulás középiskolásokra is vonatkozik. Támogatásra azok jogosultak, akik családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 285 ezer forintot. Egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a jövedelmi határ 427 ezer 500 forint. A kérelmeket mától szeptember 15-ig lehet benyújtani a Diós Jenői polgármesteri hivatalban. A határidő elmulasztás a jogvesztő. Óvodás gyermek esetén 5000, még speciális oktatást igénylő általános iskolai, középiskolai diákok esetén 10000 forintot biztosít az önkormányzat. Sikeres pályázat esetén szeptember 30-áig fizetik ki a támogatást. A balassagyarmati Kohonic Tamást körözi a rendőrség. A 43 éves férfi ellen elfogató parancs lépett érvénybe drogbirtoklás miatt. A hatóságok egyelőre nem tudják tartózkodási helyét, ezért a lakosság segítségét kérik. A súlyos bűncselekmény miatt keresett férfi Balassagyarmaton született, szombat óta tűnt el a hatóságok elől. Aki bármilyen érdemi információval rendelkezik hollétéről, hívja a 112-t. Meghalt egy 65 éves nő abban a balesetben, amely a 12-es úton Vác és Verőce között történt tegnap délután. A tájékoztatás szerint a nő autójával frontálisan ütközött egy 47 éves budapesti férfi által vezetett gépkocsival, majd visszacsapódott a saját forgalmi sávjába, ahol neki ütközött egy másik személyi autónak. A nő a helyszínen meghalt. Kábítószert adokolhattak több emberi talába az ismert rádiós műsorvezető Sebestyén Balázs DJ-szettje közben a Sziget rendezvényen. Az egyik szemtanú beszámolója szerint egyszer csak összeesett a helyszínen egy nő, az internetes fórumokon pedig további legalább három ember hasonló élményéről írtak. Az eset óriási felháborodással járt, mert egyelőre nem állapítható meg ténylegesen, hogy valóban idegen személy akciójáról van-e szó, vagy önmaguk hibájából keveredtek bajba. A mentők összesen 18 másik esetben is segítséget nyújtottak a helyszínen.
3: Időjárás.
5: Ismét berobban a kánikula, ma akár 37 fok is lehetséges. Közepes a csalánfélék pollen koncentrációja, egyelőre a parlagfű még csak csekély problémákat okoz az arra érzékenyeknek.
3: Közlekedés.
5: Napközben a 2-es úton Nagyrosziban két helyen is mérik az autósok sebességét. Szintén a 2-esen Szendehelyen, valamint a 22-esen Endrefalván, továbbá Balassagyarmaton a Szügyi úton, Kismaroson és Szűdligeten is várható trafipax.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Itt vagyunk, és akkor a Padre DJ-vel, a DJ Padre-val fogunk még egy picit foglalkozni. Nem győzött meg Sanyik az utolsó mondata ennek a papnak, nem?
1: Nem.
0: Jó, csak hogy az a kérdés, hogyha ez akkor sok, akkor tehát tényleg az a kérdésünk, ha tudod te azt, hogy a gyerekek azok állandóan ott vannak, telefon, stb., és ugye az, hogy nem, hogy az egyháznak a saját szülőnek, vagy mondjuk egy bárminek is a meghívás, hogy letegye a telefont, az szintén egy óriási kihívás, nem úgy egyébként még jobban mondjuk az egyháznak, vagy a vallásnak, vagy a hitéletnek, hogy akkor milyen eszközök lehetnek a kezükben a papoknak, azon túl, akkor most kiírja azt, hogy gyerekek, gyertek, majd már lesz mise, hogy akkor menjenek misére, és éljenek egy kicsit hitéletet.
1: Közös kirándulás.
0: De ezt már megbeszéltük! Azokkal fog elmenni közös kirándulásra, akik már ott voltak, érted? Tehát akik tudnak róluk, és bemennek.
1: De ők majd behívják a többieket is.
0: Aha, hogy de gyere, hogy mész, de nincs egy közös kirándulás, nincs a gyerünk, nem fog elmenni senki, Sanyi. Tehát kírja Balog Laci atya azt, a püspökünk kírja azt bárhova, hogy akkor gyertek, mert akkor a püspök úr hétvégén fog kirándulást szervezni, gyertek el.
2: És most a külsősökről beszélünk, nem azokról, akik egyébként tagjai.
0: Vagy ez oratórium, táboros,
2: igen,
0: tehát nem fognak elmenni. Érted? Tehát valami eszköz kell 2026-ban, legyen az a TikTok, vagy bármi más, amivel meg tudod őket szólítani. És hogyha...
1: De ez egyszerűen nem tehetek róla, én azt gondolom, ez nem fér össze a vallásossággal. Tehát nyilván egy vallásos ember a TikTokot is, meg az ilyen közösségi oldalakat is
2: nem használja.
1: De használja, csak mértékek szokta használni jó esetben, és ez meg, ezek a dolgok meg pont az ellenkezője, tudod? Hogy ő most akkor DJ-skedik, és akkor minél több ember ott alkohol lehetősége van, stb.
0: Okay.
1: Nagyobb esély van a bűnbeesés.
0: A bűnbeesés.
2: Várjál, Sanyi, várjál, nem tudom eldönteni. Ezt te komolyan gondolod?
1: Teljesen. Én a gyerekemet, ha kicsi lenne, ilyen, mit tudom, 17-18 éve, biztos, hogy lebeszélném az ilyenről.
0: Nem engednéd oda őt.
1: Nem.
0: Jó, annyi, hogy a Ferenc pápa személyesen fogadta őt a Vatikánban, és megáldotta a DJ felhallgatóját. 11. Leó pápa hivatalos üzletben átta áldását a kassai dóm előtti rendezvényre. A Brágai Főegymegyei Egyházmegyei érsek teljes támogatást biztosította. Mintaértékűen látja el a plébánosi teendőit, miközben a zenei fellépések bevételeiből a helyi közösség is építészeti beruházásokat valósítja meg. A portugál katonai ordinariátus parancsnoksága szintén elismeréssel kezeli tábori lelkészi tevékenységet. Ugyanakkor azért itt a katolikus körök részéről vannak kritikák, nem a teológusok, tehát a szakemberek, akik ugye nem ott vannak bent az egyházon belül, hanem akik ezzel foglalkoznak, meg más szakértők szerint, ugye ez a szekularizációhoz vezethet, vagyis ugye elvilágiasodáshoz. Ezt mondják, ugye az egyház megyén kívüli, nem a paptársak, hanem a kívüli szakértők. Úgyhogy,
1: de szépen megfogalmazták.
0: Igen, a szakértők. Na mindegy, nem tettünk igazságot, viszont egy ilyen jelenség van, úgyhogy
2: tessék hallgatni.
0: Halleluja.
2: Tessék hallgatni a Padrét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készre kevert héra MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
5: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
6: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
4: Számolj utána.
5: Megéri hozzánk jönni.

0: Olot. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
1: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
2: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
4: Tessék, CH Klíma.
1: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
1: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársony ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
6: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
5: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
6: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
5: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
7: Reklámot hallottak.
8: 8 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
8: Hírek.
9: Dunaparti illegális temetések miatt kellett önkormányzati határozatot hozni Dunabogdányban. Júniusban botrány lett abból, hogy a helyi strandnál vízbeszúrásos temetést láttak többen is, azóta pedig egyre több ilyen esemény történt a település Dunaparti szakaszán. A népszerűvé vált búcsúztató, mint kiemelt üzleti tevékenység jelent meg a halotti szertartások között. Budapesten akár 500 000 forintot is elkérnek egy ilyen procedúráért. Liebhardt András polgármester korábban azt mondta, a Duna a kikapcsolódás és a feltöltődés helyszíne. Az ilyen típusú temetkezések provokációnak számítanak, főleg, hogy egyesek ilyen alkalomból a strandon helyeztek el virágokat. Továbbá az esemény az elhunytra nézve kegyelet sértő. A képviselőtestület most arról döntött, hogy a 22-es és 23-as folyókilométer között engedélyezi az ilyen szertartást. Ez távol van a lakott területektől és a strandtól is. Falunapon adták át Szügy község kitüntető címeit. A település díszpolgára lett Osztrozics Jánosné, Hrapán Erzsébet tanító, volt önkormányzati képviselő. Szügy községért díjban részesült Ógöl Mihály, a Zollner Szügyi gyáregységének vezetője. Elismerő oklevelet vett át nyugdíjba vonulás emlékére Gyuri Tiborné Klári néni óvodai Dajka. A falunap szórakoztató részében a Szügyi Népdalkör, a Herencsényi Népdalkör és a Bestiák együttes is fellépett. A balassagyarmati Kohonic Tamást körözi a rendőrség. A 43 éves férfi ellen elfogató parancs lépett érvénybe drogbirtoklás miatt. A hatóságok egyelőre nem tudják tartózkodási helyét, ezért a lakosság segítségét kérik. A súlyos bűncselekmény miatt keresett férfi Balassagyarmaton született, szombat óta tűnt el a hatóságok elől. Aki bármilyen érdemi információval rendelkezik holdétéről, hívja a 112-t. Meghalt egy 65 éves nő abban a balesetben, amely a 12-es úton Vác és Verőce között történt tegnap délután. A tájékoztatás szerint a nő autójával frontálisan ütközött egy 47 éves budapesti férfi által vezetett gépkocsival, majd visszacsapódott a saját forgalmi sávjába, ahol neki ütközött egy másik személyautónak. A nő a helyszínen meghalt. Tovább apad a Tiszató, miután a Tisza vízgyűjtőjén az év első 7 hónapjában rendkívüli csapadékhiány alakult ki. A fokozott párolgás és a minimális vízutánpótlás következtében a Tiszató vízszintje naponta akár 2-4 cm-rel is csökkenhet. A legfrissebb hidrometeorológiai előrejelzések alapján a Kisköre felső vízmércén mért vízállás a 680 cm-es szint alá is süllyedhet. A vízügyi szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tározóban még ebben az esetben is jelentős hasznosítható vízkészlet marad. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök vasárnap bejelentette, hogy elutasítja a Donald Trump amerikai elnök nevével ellátott gázai béketervet. A 15 pontos anyagot a Trump-féle béketanács és a Hamas dolgozta ki. Július végén Trump áttörésként harangozta be. Netanyahu hivatala fenntartásokkal fogadta azt és jelezte, a részletei nem tükrözik Izrael álláspontját. Az USA támogatását élvező terv lényege az lett volna, hogy a Hamas fokozatosan átadja fegyvereit az új palesztin adminisztrációnak. Miközben az izraeli haderő kivonul a gázai övezet azon feléből, amelyet megszállás alatt tart. Netanyahu vasárnap a hivatala által kiadott közlemény szerint azt mondta egy kormányülésen, erői semmiféle visszavonulást nem hajtanak végre a Hamas teljes lefegyverzése előtt.
10: Melegben hideg, hidegben meleg.
11: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
10: Minden, ami klíma.
12: Időjárás.
9: Ismét berobban a kánikula, ma akár 37 fok is lehetséges. Közepes a csalánfélék pollen koncentrációja, egyelőre a parlagfű még csak csekély problémákat okoz az arra érzékenyeknek.
10: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
11: Nyékiautóház.hu.
3: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
13: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
10: Közlekedés.
9: Napközben a kettes úton Nagyrossziban két helyen is mérik az autósok sebességét. Szintén a kettesen Szendehelyen, valamint a 22-esen Endrefalván, továbbá Balassagyarmaton a Szügyi úton, Kismaroson és Szűdligeten is várható trafipax.
12: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
12: Megafon.
11: Nagyot szól.
14: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, folytatjuk magunkat. Norbikám nézi a híreket, látsz-e valami frissességet, újdonságot, amit esetleg ide hoznál. Én most látom azt tényleg, hogy nem is a múlt héten kaptam az infót, hogy hát nem tudom én, 70-80 év után végre van a polgármester erétságnak. Jó, nem? 10, vagy nem, 5?
15: Nem
14: vagy,
15: láttam.
14: Nem tudom, nem? Jávorka János lett az alpolgi. Végre. Ezzel foglalkoztunk mi annó.
15: Nem is egyszer.
14: Sokat. Nem is egyszer, igen. Tehát, hogy még azt hiszem a Nógrád vármegyei kormányhivataltól is valaki volt, és hát azt teljesen fogták a fejüket, hogy hát, hogy bár, hogy lehet ez évek óta, és mentek a bírságok, meg minden, hogy hát Istenem, a testület már léci, mondja meg, hogy ki lesz az alpolgi!
15: Igen, de meg lett. Én boldog
14: végre.
15: Vagyok. Én boldog vagyok.
14: Én is. Tudjátok mit? Ritkán szoktam tapsot adni,
15: na.
14: Most de most adok egyet.
15: De kinek?
14: Amúgy kinek? A rétsági testületnek adok testület? Egyet. Igen. Jók vagytok!
15: Kitartás, maradjatok ilyen.
14: Ez az!
15: Fog ez menni.
14: Így van!
15: Jó. Na jó van, ezt kiörömködtük magunkat, hajrá.
14: Ki, gyerekek, többet ez.
16: Nekem a múltkor voltak pont eszembe.
14: Nagyon jó.
15: Tényleg?
14: Hiányoztak?
15: Gondoltál
16: nem,
15: rá?
16: Nem, csak hogy mikorra oldódik ez meg.
14: Ha most. Sajnálj, eszébe jutott.
15: Mi lehet rétságon az alpolgármester?
16: Ez nem, sorsa. Valakivel beszélgettünk, és meséltem, hogy még mondom, mindig.
14: Megőrülsz.
15: Behívtad, Sanyi, a megoldást, behívtad.
14: Igen, be.
15: A vonzás.
14: Viszont a témánk az Váci. Ez is egy mentett bejegyzés volt nekem még a közösségi oldalon, nagyban július környékén, mégpedig a futár történet, és meg is kerestem az úriembert, hát most, ahogy látom, tehát nem 100, 730 interakció meg stb. Úgyhogy hát elmondhatom a nevét neki, Varsányi Péternek hittek, aki posztolt még július közepén, és én írtam neki, hogy nagyon szívesen vennék, hogy erről tudnánk beszélgetni vele. Nagyon rendes volt, nagyon kedves volt, azt mondja, Gödi, fiatalember, hogy nem nagyon vállalná a rádiót, mert fél, hogy elpuhannak az agya, és hogy
15: a szabaiért nem vállal a felelősséget.
14: Így van, ugyanakkor mondtam azt, hogy lehet, hogyha van ismerős futár, akivel ezekről tudunk beszélgetni, akkor szívesen fogadom, azóta még nem jelzett, viszont erről szeretnék azért beszélni. Na. A következő volt az ő bejegyzésének a tartalma. Ma csomagkézbesítő munkám közben a Kölcsei csomagautomata töltésénél a munkám során először a képen szereplő 4 közmunkás közrefogott, és erős módon kioktatott, hogy tilosban pakolok, az üres utcán járdán, és ezzel veszélyeztetek autót, gyalogost, stb. Utána a képen látható módon 4 megértek a kocsi csomagtartójában, hozzáteszem, rossz adatokkal a büntetést, miközben megállni tilos tábla alatt álltak. Nem tudom, mi volt az erélyes intézkedés célja, de nálam célt ért, ezentúl azon a helyen, ahol nem tudok kresszáltal szabályosan megállni és pakolni, vagy csomagautomatát megközelíteni rakodási terület hiányában, ott nem fogom kézbesíteni a csomagot, így vagy hatósági intézkedés miatt, vagy cím nem megközelíthető státusszal végleg visszaviszem az adott csomagot. Legyen az bármennyire szükséges, pelenka, gyógyszer, vagy bármi más, és ugye a hivatkozási képről azt írja még, hogy az urak szolgálati számát... Jó, igen, na...
16: Kemény
14: elhatározás. A városházára címzett csomagokat pedig alapból címzett ismeretlen státusszal viszem is vissza, tisztelettel egy futár. Ez a témánk, úgyhogy átbeszéljük ezt, mert hogy hát nyilván hozzátok is Norbi érkezik, mindenki látja, hova parkolnak, hova nem, stb. Úgyhogy ezeket átbeszéljük majd a Meg a slágerek után.

0: kis hely.
1: Futárkodunk, mégpedig Vácon, és hát nem csak Vácon, hanem ugye a 95.7 és a 91.9 teljes hatókörében, vétel körzetében. Kedves hallgatók, azért ilyenkor szeretem a Facebookot, hogy ezzel tudunk foglalkozni. Aki nem tudna, hogy miről van szó, gyorsan elmondom, egy futár írt egy bejegyzést egy Váci csoportban egy pár hete, amit én elmentettem, meg is kerestem az úriembert, ő nem akart nyilatkozni, mondván, hogy lehet, hogy dörren az agya, és hogy ez igen, tehát hogy nagyon felmér a szituáció kapcsán. Azóta mondta, hogy lehet, hogy kapok egy-két olyan kontaktot, akivel tudunk tényleg futárként beszélni, akár névtelenül, hogy milyen kihívásokkal szembesülnek a futárok. Viszont ugye az ő cikke, a bejegyzése, ezt gyorsan elmondom, arról szólt, hogy ma a csomag kézbesítő munkám közben a kölcsei csomagautomata töltésénél a munkám során először 4 közmunkás közefogott, és kioktatott stílusban elmondta azt, hogy tilosban parkolok az üres utcán járdán, és ezzel autókat gyalogost veszélyeztetek. Utána megbírságolták őt rossz adatokkal, miközben ők a megállni tilos táblalat álltak. Azt írja a bejegyzésében, nem tudja, mi volt a célja, de nála azt érte el, hogy ha nem tud olyan helyen a KRESZ által szabályosan megállni és pakolni, vagy csomagautomatát megközelíteni a rakodási terület hiányában, ott nem fogja kézbesíteni a csomagot, vagy hatósági intézkedés miatt, vagy cím nem megközelíthető státusszal végleg vissza fogja vinni a csomagot, legyen az gyógyszer, pelenka, vagy bármi más. Igen. Itt vagyunk. Na, igen, te mint átlagember, talán kezdjük innen. Rendezz valamit. Alig várod, hogy megjöjjön. Ugye? Mindél közelebb, és mi nem a csomagautomatáról beszélünk, hanem ugye gyakorlatilag arról, hogy mondjuk először rendez házhoz, munkahelyhez. Mindél közelebb jöjjön, mindél, ha lefussál, leszaladjál, át tud venni, mehessé tovább. De sokszor ez ugye azzal jár, hogy a futárnak olyan helyeken kell megállnia, ami nem biztos, hogy hogy mondjam, a kreszt megengedi, stb. Ugyanakkor te meg lusta vagy, hogy akkor még elmenj ide, meg oda, akkor itt álljál meg ennél a parkónál, még a telefonálja a futárral, és akkor a futár 43 ezer ilyen telefonálást csinál egy nap. Tehát, hogy igen, mi elvárjuk azt, hogy kielmesen le tudjunk szaladni gyorsan a munka elé, és akkor át tudjuk venni a csomagot, ezzel egyébként rizikózik a futár, bár neki is könnyen azt, hogy akkor megáll, kész, átadja, és akkor megyünk tovább.
2: Brutál életük van, az biztos.
1: Igen, ugyanakkor meg azért lehet, hogy mégiscsak veszélyezteti mondjuk a forgalmat, vagy a közlekedés mondjuk megállítja, legyen szó mondjuk itt a Rákóczi meg a Teleki sarka például Balassagyarmaton. Igen, nem egy könnyű szituáció ez. Te mit látsz, mert hozzátok azért szoktak járni a futárok.
3: Igen, nekünk a boltban ugye eleve az áru szállítás is ugye futárszolgálattal zajlik most már nagyon régen, bár régen, amikor a cégek saját maguk hozták le az autókat, vagy én hurcoltam az árut, az sem volt egy sokkal jobb történet, csak más volt a főszereplő. Most ez áttevődött gyakorlatilag ugye minden esetben a különböző futárcégekre, 4-5-6 futárcégre mondjuk. Tehát önmagában már ez is nagyon komoly terhelést ró ott arra a szakaszra. Zárójelben megedzem, illetve előre bocsátom, hogy abszolút, mint a filmben, csak ott a vízilabakkal, mint a futárokkal vagyok. Tehát azért azt látni kell, mert már mindjárt fogom indokolni az is,
1: jó,
3: hogy miért.
1: Jó.
3: Tehát ott is az így van, és aztán erre még rárakódott az idők folyamán, az évek során az egyre inkább nagyobb számban megrendelt egyéni futárosdi történet, az is a különböző csomagszállító cégek ugyanezeken a helyeken. Mi egyébként ezzel együtt, hogy a bolt vagyunk, hogy egy átvevő pont és feladó pont is vagyunk.
1: Igen.
3: Ami tovább rója egyébként ezt a jellegű terhelést erre a területre. Nem lehet, nem csak nálunk, hanem a városban sem sehol máshol, mert én jártam a kertemben vagyok, nem lehet azt látni, hogy 90% vagy 10%-tól jobb arányban tudnának szabályosan parkolva mindenkinek a kedvére téve és minden elővidásnak a kezdvére téve parkolva munkájukat végezni ezeknek a futároknak nem lehet. Tehát azt is látni kell, és itt megint nem lehet ettől elvonatkoztatni, hogy azon túl, hogy végül is tényleg a mi érdekünkben csináljuk ezt a dolgot. Ezek az emberek egytől egyig, ezek a futárok egytől egyig, ezt mindenki értse meg és lássa meg jól, elképesztően jól tudják profi módon, zseniális módon végezni a munkájukat. Nagyon-nagyon tudják a logisztikáját, a részletekbe menően ennek. Nem véletlenül állnak meg ott centiméterre, ahol megállnak. Ezek nem rossz indulatból teszik, hanem egyrészt 50%-ban azért, hogy neked jobb legyen, 50%-ban azért, mert akkora terhet és akkora felelősséget és pallost ró rájuk a saját cégük, akiknek az alkalmazásában vannak túlnyomó részt vállalkozóként, felkiáltó jel.
1: Tehát mi mondjuk egy ilyen biciklis kajás futár, tehát úgy vannak ők is szintén
3: szinte sokszor. Biztos, igen. Nagyon sok esetben akár saját autóval is, vagy hozzájárult autóval, nem akarok ebbe butaságokat okay. mondani, de látni kell azt, hogy ezek az emberek 3-4 ember munkáját végzik erőn fölül, elképesztően emberfeletti, család nélküli, pihenés nélküli dolgokat csinálnak.
2: Ez igaz, pont, de nagyon jó keresnek.
3: Pont, lezárva, nincs mese, vége 600. Innentől kezdve ehhez az egész dologhoz, akár hivatalos embernek, akár úgymond az előbbi hírben említett, vagy az alaphírben említett közmunkásnak, közellenőrnek, mit tudom én, ki volt az, aki megneste őket ott Vácon.
2: Közmunkás.
1: Hát nem közmunkás, hanem közterületesnek.
3: Közterületesnek.
1: Na,
3: így van, közterületesnek. Ezeknek az embereknek ezt a dolgot kb. Mundírbecsülete szinten kellene tudni kezelni. Hát ők voltak az a kivétel szerintem különben, akik nagyon durván eltértek ettől az alapvetéstől, mert én azt látom, hogy például a mi példánkra visszakanyarodva,
1: igen.
3: itt korábban azért voltak akár még rendőri fellépések is az ott parkoló, hogy is mondjam, csak szállítókkal szemben, legyenek azok mindenkoriak.
1: Okay.
3: Mert én azt látom, hogy megszűnt.
1: Megszűnt.
3: Még onnan is. Tehát ne legyünk ennyire lelkesek senki oldalról őket bántva, és ezt az egész folyamatot akadályozva, mert ha ez a folyamat megáll, megakadályoz, tehát hogy is mondjam, csak igen, gátat vetnek elé ilyen-olyan mondva csináltokokból, akkor annak sokkal rosszabb és kényelmetlenebb vége lesz. Tehát.
1: Igen, nekem még egy dolog jutott ezzel kapcsolatban eszembe, tehát hogy végigolvastuk itt Filipmel és anyukával, amikor kijött ez a friss kérdőív, hogy akkor milyen legyen a büntetés a gyorshajtónak, meg hogy igen, és akkor ott azért ajánlottunk, hogy egyik másik kérdés, az körülbelül olyan, mint hogyha a nemzeti konzultációt olvasnád csak Kressz témakörben, tehát egyik Kamp. Másik teljes izé volt.
3: Kamp.
1: De hogy ilyen kérdések benne, hogy ön mondjuk megengednie azt, hogy úgy, hogy nem veszélyezteti a forgalmat a futár, bárhol, bármilyen élet szituációban mondjuk megállhasson.
3: És ott van benne is van a válasz.
1: Tehát, hogy mondjuk egy ilyen kérdést én például hiányoltam.
3: Igen.
1: Mert persze. Ebből akkor lehet azt látni, hogyha az van, hogy akkor a társadalomnak a széles rétege azt mondja, hogy igen, mert hogy nyilván nekem az a célom, hogy amit én rendeltem a futárcsávótól, az minél hamarabb megjöjjön, csak ki tudjak pattanni a boltból vagy a ház elé. Nem beszélve mondjuk Budapestről, hogy hol állsz megért. De a legsűrűbb városokban is. Tehát, hogy egy ilyen kérdés mondjuk én föltettem volna, hogy valami fajta, nem azt mondom, hogy tényleg ilyen kiemelése legyen a futároknak, de hogy valahogy könnyítve az ő helyzetükön, ne lehessen 4 közterületes által megbüntetni őt azért, mert egy üres utcán ott állt, ahol nem lehetett volna, de közben pakol ki a polgármesteri hivatalnak a cuccait, amiket egyébként ők megrendeltek.
3: Így van. Egyébként most expertebb hallgatók nyilván már tartogatják a kérdést, hogy hát ezért találták ki a különböző futárcégek, ugye ezeket az automatáknak az egyébként jól megközelíthető helyen való elhelyezését, és ez tényleg így van. Ők ezt akarják, hogy parkolóhelyek környékén jellemzően multik oldalára, föl vannak rakva ezek az automaták, és ott egyébként ez a dolog mármint átvétel és leadás szempontjából valóban nagyságrendekkel kényelmesebb. Csak azt az egyet, hogy figyelmen kívül, és ezt nagyon jól tudom, akár gyalmat esetében is, hogy nem győzik akkora forgalom a szállításban, hogy egyszerűen nem fér el az automatákban sem. Tehát ennyire kevés a pénz, és ennyire nagy a baj egyébként, zárója kedvenc veszőparipám, ennyire nagy a baj a rendelések tekintetén, ennyire szegény az ország lakossága, hogy nem győzik a futárszolgálatok. Hát aztán ezek olcsó, meg is hibásodnak, vagy a tisztelt tudatos vásárló, ne vegye senki magára, csak az, akinek inge. A tisztes, tudatos vásárló, aki nagyon-nagyon tudja, az megrendeli, nem veszi át. Ott van, ott figyel bent. Nyílna hozza az árut pontosabban, nem nyílik ki, benne van. Azért azt vissza is kell vinni a központba. És a többi. Tehát olyan szinten, ha ebben megáll valami, akkor az nagyon megállám, és akkor jön az, hogy például, ha úgy ítéli meg, ez egyébként ez a munkás, ez a futár,
1: igen.
3: akit mondjuk leköpködünk azért, mert megáll itt vagy ott vagy amott, és úgy ítéli meg, hogy hát azért én mégsem tolok ki ennyire az emberekkel, és tudja azt, hogy mondjuk mi ott vagyunk a fő utcán, és akkor betelt, elromlott, megállt mondjuk a valamelyik multinak a hasonló céges futár dobozai a falon, akkor fogja magát, és inkább behozza hozzánk, és leadja a helyet, És az, a vevő ugye megkapja automatán az értesítést, hogy nem ott, hanem ott tudja átvenni. És majd jön, és ott akkor hozzájut valaki a tisztelt csomagjához. És megtehetné azt, hogy fogja, oké. Fátyol rá, visszaviszem, és nem érdekli, nem, ez az ember még dolgozik azzal, hogy egyébként vállal be ezeket a következményeket, így csinálja. Jó. Tehát ne csináljunk már ebből ilyen izékérdést.
1: Jó, még azért beszélünk, jó, erről. Ha valakinek van vélemény, akkor Viber. Jó, ingyenes, amint aki Viberezik, 0635 66 22 62.
0: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
0: Dunaparti illegális temetések miatt kellett önkormányzati határozatot hozni Dunabogdányban. Júniusban botrány lett abból, hogy a helyi strandnál vízbeszúrásos temetést láttak többen is, azóta pedig egyre több ilyen esemény történt a település Dunaparti szakaszán. A népszerűvé vált búcsúztató, mint kiemelt üzleti tevékenység jelent meg a halotti szertartások között. Budapesten akár 500 000 forintot is elkérnek egy ilyen procedúráért. Liebhardt András polgármester korábban azt mondta, a Duna a kikapcsolódás és a helyszíne. Az ilyen típusú temetkezések provokációnak számítanak, főleg, hogy egyesek ilyen alkalomból a strandon helyeztek el virágokat, továbbá az esemény az elhunytra nézve kegyelet sértő. A képviselőtestület most arról döntött, hogy a 22-es és 23-as folyókilométer között engedélyezi az ilyen szertartást, ez távol van a lakott területektől és a strandtól is. Falunapon adták át Szügy község kitüntető címeit. A település díszpolgára lett Osztrozics Jánosné, Hrapán Erzsébet tanító, volt önkormányzati képviselő. Szügy községért díjban részesült Ógöl Mihály, a Zollner Szügyi gyáregységének vezetője. Elismerő oklevelet vett át nyugdíjba vonulás emlékére Győri Tiborné Klári néni óvodai Dajka. A falunap szórakoztató részében a Szügyi Népdalkör, a Herencsényi Népdalkör és a Bestiák Együttes is fellépett. A balassagyarmati Kohonic Tamást körözi a rendőrség. A 43 éves férfi ellen elfogadó parancs lépett érvénybe drogbirtoklás miatt. A hatóságok egyelőre nem tudják tartózkodási helyét, ezért a lakosság segítségét kérik. A súlyos bűncselekmény miatt keresett férfi balassagyarmaton született, szombat óta tűnt el a hatóságok elől. Aki bármilyen érdemi információval rendelkezik holdétéről, hívja a 112-t. Meghalt egy 65 éves nő abban a balesetben, amely a 12-es úton Vác és Verőce között történt tegnap délután. A tájékoztatás szerint a nő autójával frontálisan ütközött egy 47 éves budapesti férfi által vezetett gépkocsival, majd visszacsapódott a saját forgalmi sávjába, ahol neki ütközött egy másik személyi autónak. A nő a helyszínen meghalt. Tovább apad a Tiszató, miután a Tisza vízgyűjtőjén az év első 7 hónapjában rendkívüli csapadékhiány alakult ki. A fokozott párolgás és a minimális vízutánpótlás következtében a Tiszató vízszintje naponta akár 2-4 cm-rel is csökkenhet. A legfrissebb hidrometeorológiai előrejelzések alapján a Kisköre felső vízmércén mért vízállás a 680 cm-es szint alá is süllyedhet. A vízügyi szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tározóban még ebben az esetben is jelentős hasznosítható vízkészlet marad. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök vasárnap bejelentette, hogy elutasítja a Donald Trump amerikai elnök nevével ellátott gázai béketervet. A 15 pontos anyagot a Trump-féle béketanács és a Hamas dolgozta ki. Július végén Trump áttörésként harangozta be. Netanyahu hivatala fenntartásokkal fogadta azt és jelezte, a részletei nem tükrözik Izrael álláspontját. Az USA támogatását élvező terv lényege az lett volna, hogy a Hamas fokozatosan átadja fegyvereit az új palesztin adminisztrációnak. Miközben az izraeli haderő kivonul a gázai övezet azon feléből, amelyet megszállás alatt tart. Netanyahu vasárnap a hivatala által kiadott közlemény szerint azt mondta egy kormányülésen, erői semmiféle visszavonulást nem hajtanak végre a Hamas teljes lefegyverzése előtt.
4: Időjárás.
0: Ismét berobban a kánikula, ma akár 37 fok is lehetséges. Közepes a csalánfélék pollen koncentrációja, egyelőre a parlagfű még csak csekély problémákat okoz az arra érzékenyeknek.
4: Közlekedés.
0: Napközben a kettes úton Nagyrosziban két helyen is mérik az autósok sebességét. Szintén a kettesen Szendehelyen, valamint a 22-esen Endrefalván, továbbá Balassagyarmaton a Szügyi úton, Kismaroson és Szűdligeten is várható trafipax.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Start menü.
5: Start menü.
6: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
5: Nagyot szól.

0: Jól van, itt is vagyunk. Picit felúszta magát a Norbi.
1: Felúszta magam.
0: Érzem, hogy a remétett Váci vagy Gödi futárnak a bejegyzéséhez igen, azért itt érzelmi plusz töltet került.
1: Pusztán azért, mert bele tudom magamat élni, látva a munkájukat napról napra, de szerintem ez sokkal mások is így vannak, és egyébként többen vannak ezen a véleményen, mint az ellenvéleményen, ebben azért egészen biztos vagyok. Tehát remélem, és nagyon, nagyon szerencsésnek tartom, hogy inkább ez a futárok általános megítélése, mert ahogy része lett ez a látvány, ez a szolgáltatás az életünknek, így nem is nagyon tudunk meglenni nélküle, mert olyan mértékű netes, internetes és nem látott forgalom zajlik rendelések kapcsán, ami korábban nem volt, nem is volt sejthető, és csak jelzem, hogy növekszik. Hát ez még ettől lesz durvább is.
0: Érdekes, hogy akkor ennek a témának bár már nem bontjuk ki, mert nincs rá időnk, van egy másik oldala, és ez megnyilvánult a futár bejegyzése alatti kommentekben, mindjárt olvasok egyet, az a közterület felügyelőknek a dolga. Azt írja valaki, ezért fizetjük őket, erre képesek, a piacra bejönnek simán büntetni, holott az nem közterület, ott semmi keresni valójuk nincs. Az, hogy ők a behajtani tiloson bejönnek oda, az ugyan nem számít, nekik lehet. De mikor tényleg fel kéne lépni, akkor a fejüket elfordítják. Netán, ha a városban gáz van, akkor nincsenek sehol. Tulajdonképpen mi a sznak vannak? Piszkosul felháborít, hogy bármit megtesznek és simán rendőri munkát végeznek, de ami a nevükben szerepel, annak a töredékét se. A nagy képüsködés az viszont rettentően megy nekik, nagyon felsőbbrendűnek képzelik magukat. Jó lenne, ha a vezetés visszahúzná őket a földre, amíg ezt nem az emberek fogják megtenni, pofátlanul túltolják most már magukat, ezt mondták a Váci közteresekre.
1: Ezekre vannak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon csúnya közmondások, vannak, amik annyira nem csúnyák. A legóvatosabb az azt élek, hogyha tényleg, ha valakinek hatalmat adsz a kezébe, akkor azért az utána bármire képes. Az egyik legcsúnyább az az, hogy amikor a hogy is mondjam, csak a bélsár, amikor a polcra kerül, rögtön lekvárnak képzelni magát. Tehát vannak ilyen cuccok, tehát ezek ilyenek az emberek, ilyenek vagyunk akár, nem szeretnék ilyen lenni, ettől megértőbb szeretnék lenni mindig, de ez egy emberi dolog.
0: Igen.
1: Sajnos ez van.
0: Ezzel lehet még majd foglalkozni.
1: Ez van.
0: Begyűjteni az infókat tényleg mondjuk itt a Balassagyarmat, Salgótarján, Vác tengelyen, hogy akkor, vagy még tovább is, hogy mondjuk akár Vácon, akár Dunakesziben, hogy működik a közterületfelügyelet, mi a dolguk, mit csinálnak, és hol vannak, és miképpen, és miért, és hol működik mondjuk jól, hol kevésbé, hol tiltakozik mondjuk a lakosság, hol támogatóan van mellettük, azért még ez is egy izgalmas téma, kérdés abszolút, lehet majd hamarosan, úgyhogy igen, oké. Jó, zenéket viszünk tovább.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk. Építkezőkboltja, balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
4: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
6: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
7: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem! Augusztusban minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékony

0: gyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
3: Vác országgyűlési képviselője szerint 868 milliárd forint értékben indulhat energetikai program Magyarországon. Szimon Renáta, Tisza párt képviselője azt mondta, energiatárolási kapacitások bővítését, áramhálózatok rekonstrukcióját és a geotermikus, valamint a szélenergia hasznosítása is támogatott lehet. Magyarország energetikai rendszerének biztonságossá tétele és a megújuló energiák nagyobb arányú kihasználása lesz előtérben. Korrupciómentes, versenyalapú és átlátható pályán eztatást ígért Vác képviselője, amelyet augusztus 31-én indítanak. Szimon Renáta szerint mindez új munkahelyek létrehozásával is együtt jár majd, azonban erről részleteket nem osztott meg. Óvoda és iskola kezdési támogatást ad Diós Jenő önkormányzata pályázati úton. A pénzügyi hozzájárulás középiskolásokra is vonatkozik. Támogatásra azok jogosultak, akik családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 285 ezer forintot. Egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a jövedelmi határ 427.500 forint. A kérelmeket mától szeptember 15-ig lehet benyújtani a Diós Jenői polgármesteri hivatalban. A határidő elmulasztása jogvesztő. Óvodás gyermek esetén 5000, még speciális oktatást igénylő általános iskolai, középiskolai diákok esetén 10.000 forintot biztosít az önkormányzat. Sikeres pályázat esetén szeptember 30-áig fizetik ki a támogatást. A balassagyarmati Kohonic Tamást körözi a rendőrség. A 43 éves férfi ellen elfogató parancs lépett érvénybe drogbirtoklás miatt. A hatóságok egyelőre nem tudják tartózkodási helyét, ezért a lakosság segítségét kérik. A súlyos bűncselekmény miatt keresett férfi balassagyarmaton született, szombat óta tűnt el a hatóságok elől. Aki bármilyen érdemi információval rendelkezik holétéről, hívja a 112-t. Meghalt egy 65 éves nő abban a balesetben, amely a 12-es úton Vác és Verőce között történt tegnap délután. A tájékoztatás szerint a nő autójával frontálisan ütközött egy 47 éves budapesti férfi által vezetett gépkocsival, majd visszacsapódott a saját forgalmi sávjába, ahol neki ütközött egy másik személyi autónak. A nő a helyszínen meghalt. Kábítószert adokolhattak több emberi talába az ismert rádiós műsorvezető Sebestyén Balázs DJ-szettje közben a Sziget rendezvényen. Az egyik szemtanú beszámolója szerint egyszer csak összeesett a helyszínen egy nő, az internetes fórumokon pedig további legalább három ember hasonló élményéről írtak. Az eset óriási felháborodással járt, mert egyelőre nem állapítható meg ténylegesen, hogy valóban idegen személy akciójáról van-e szó, vagy önmaguk hibájából keveredtek bajba. A mentők összesen 18 másik esetben is segítséget nyújtottak a helyszínen.
2: Időjárás.
3: Ismét berobban a kánikula, ma akár 37 fok is lehetséges. Közepes a csalánfélék pollen koncentrációja, egyelőre a parlagfű még csak csekély problémákat okoz az arra érzékenyeknek.
1: Közlekedés.
3: Napközben a kettes úton Nagyrosziban két helyen is mérik az autósok sebességét. Szintén a kettesen Szendehelyen, valamint a 22-esen Endrefalván, továbbá Balassagyarmaton a Szügyi úton, Kismaroson és Szűdligeten is várható trafipax.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.
5: A 9-es híreket követően újfent itt vagyunk, szevasztok megafonisták, örülünk, hogy ti is itt vagytok, reméljük minél többen, és hát megyünk, mert hogy mennünk kell. Sanika, neked is jó reggelt megint, hello.
6: Neked is minden hallgatónak szép délelőtt az utakon óvatosan, mert tényleg bármikor lehet váratlan esemény, meg most már majd lehet tényleg
5: az utakon mindig lehet bármilyen esemény, Sanya. Bármilyen, mindig.
6: Ez így van.
5: Én pont a múltkor mondtam, hogy a budapesti autósoknak a havi ilyen videós blogját szoktam megnézni, pont a múltkor a Matyi kollégával néztük ezt meg. Néztük, hát 3 perc, vagy 4 percig bírtam azt, ami ott volt, ilyen best of válogatás, és teljesen föltam az agyamat, tehát végen volt. Úgy bárhol bármi történhet. Jó? Tehát gyerekek, figyeljetek oda. Jó? Hogyha úton vagy.
6: És vezessetek óvatosan, szóljon a Megafon. Jó hangosan jönnek a megaslágerek, és érkezik Varga Bíró Tamás is.
5: Így van, klasszikolunk.

0: Belecsapunk a lecsóba, ezek voltak a meg a slágerek, és ilyenkor azért van még egy kis időnk kék halálozni a startmerőben. Tabásom, jó reggelt!
1: Jó reggelt neked és a kedves rádió hallgatóknak. A legtöbb emlős nem szereti a hagymaféléket, és nem is eszi. Néhányra mérgező hatású is.
0: Ó, te jó jég, én el nem tudnám képzelni az életemet
1: hagyma nélkül.
0: De most komolyan mondom, és nem arra gondolok, hogy nem tudom, hagymás mostélyos, vagy pörkölt alap, vagy bármi.
1: Maga a hagyma.
0: A hagyma
1: íz, és teljesen mindegy, milyen hagyma.
0: Teljesen, tehát nekem ez
1: lehet. Snidling, új hagyma, vöröshagyma, gyöngyhagyma.
0: Tehát bármi lehet.
1: Fokhagyma, ember. Ember, fokhagyma.
0: Úristen.
1: Isten létezésének egyik alapvető bizonyít a fokhagyma.
0: Én nagyon imádom. Én valamikor úgy szoktam, hogy fokhagymás pirítóst.
1: Azaz.
0: És az mellé még eszek új hagymát. Komolyan.
1: Te hagymafüggő vagy.
0: Hát én imádom. Igen. Nagyon
1: és pláne ezek az aranyos rítusok.
0: Salotta.
1: Amikor hagyma, például Lilla előveszi a hagymát, és akkor így rám néz, mondom, igen, én is.
0: Muszáj enned.
1: Egyszerre legyünk hagymaszagúak. Igen.
0: Én látom, oda vagyok.
1: Na most szeretem. Két emlős kivételez alul. Az egyik az ember. Tehát van két emlős állat van, akik nem csak hogy eszik, hanem imádják a hagymát, az ember és a mormota. Imádják a mormoták, imádják a hagymát.
0: Igen.
1: Nem is tudjuk, hogy aki nagyon szereti.
0: A medvehagyma. Ó, jó,
1: aki fú, szoktak ilyen extra hamburgerek lenni ezeknek a hamburgergyártó és forgalmazó cégeknél, és akkor volt ilyen medvehagymás, meg rókagombás. Ó, Istenem, de jó volt.
0: Múltkor volt.
1: Már éhesek vagyunk, még csak délelőtt van.
0: Múltkor volt, hogy mentünk, és akkor lakóteremben az egyik a csirkésben, és akkor ott, hogy akkor dizés, akkor még benne van, még a burgerben, még a hagymakarkas, tudod, meg a...
1: Istenem.
0: Na jó, de mindig kompenzálok, mert cukormentes üdítőt iszok hozzá, úgyhogy...
1: Na hagyjál békén.
0: Na jó.
1: Amúgy egy olyan hamburgert, ha megeszel, simán ledolgozhatod, elég, hogyha...
0: Én most azt csináltam...
1: 200 kilométert biciklizel, és
0: már hogy ettem hozzá uborka salátát, ott lehet vanni.
1: Nagyon jó, tehát még plusz kalóriát vittél.
0: Milyen kalória, hagyjál már uborka.
1: Gratulálok, ezt úgy kompenzáltál, hogy még többet tettél.
0: Igen.
1: Na, újabb polip érdekesség.
0: Mi van még ezeknek?
1: Hát ugye azt tudjuk, hogy képesek szint váltani,
0: igen.
1: És így belesimulni, beleolvadni a környezetbe.
0: Igen.
1: Na ezzel csak egy baj van.
0: Micsoda?
1: Hogy színvakok. Uh-huh. De hát akkor hogy?
0: Na.
1: Hát kérem tisztelettel, a polip a bőrével érzékeli a színeket. Frekvenciálisan.
0: Kell karvaj nem hallja.
1: Igen. Ki kéne próbálnia? Szintapintó Karvaj Sándor.
0: Szintapintó, mint ez Szintapintó. Valami, mint a mexikói
1: Szintapintó.
0: Kis kocsma valami.
1: Igen.
0: Itt te már ott.
1: Ölt a Szintapintóba.
0: A Szintapintóba.
1: Jaj, 8 karja van a pincérnek, de azon miket sékel. Istenem, pláne, mikor elkapja a sékelés inger. Igen. Na, de ha már a sékerről van szó. Georgiai Műszaki Intézet. Igen nagy hírű kutatói végeztek egy nagyon fontos mérést.
0: Igen.
1: Azt találták,

0: hogy minden legalább 3 kilogrammos emlős nagyjából ugyanannyi idő alatt üríti ki a hólyagját. 21 másodperc. Uh-huh. Ennyi az ideális pisi. Uh-huh. 21 másodperc. Minden legalább 3 kilogrammos súlyú emlősnél. Ezt jó tudni.
1: Komolyan megszámolom, hogyha erre megyünk a hírekre.
0: Kedves hallgatók, ne szégyeljétek, stoppert, és hajrá. És nyugodtan írjátok meg nekünk, ugye? Ha 3 kilogrammnál nagyobb állatok vagytok, akkor mi nagyon nagy állatok vagyunk, úgyhogy ez sima, sima ügy. Na kérem szépen, 1947. januárjában, annak is az egyik napján, Edward Love, aki egyébként Amerikában egy, hát az apjának az építési cégében dolgozott, ült odahaza. Akkor Mrs. Draper, a szomszédja átment hozzá, hogy tud-e egy kis homokot vagy hamut adni, mert el kéne menni a szomszéd városba, de a macskáját be kéne zárni, és hogy macskaalomnak. És akkor Love azt mondta, hogy tudok jobbat, mert ugye az apja cégénél dolgozott, ami egyébként homokot, fűrészport, és agyagot adott el nagy tételben a nehéziparnak, ahol abszorbensként használták ezeket az anyagokat, és az apja nemrég kapott egy mintaszállítmányt egy újfajta vízelnyelő agyagtermékből, szemcsés agyagtermékről, ami zsák számra állt a garázsukba, mert a kutyának nem kellett. Uh-huh. Azt mondta a Love, hogy all right, Mrs. Roper, tudok jobbat, mint a hamu, vigyen ebből. Szomszéd el volt ájulva. Nagyon jól működött. Tesz jobb, mint a homok. Tesz jobb, mint a hamu. Van ebből még? Van. Úgyhogy 1947-ben Edward Love úgy döntött, hogy eladja az agyagot. 2,5 kiló zsákokba csomagolta, cica alomnak nevezte el. Elment a helyi állatkereskedésbe, mondta, hogy szerinte 65 centet simán megér. Ez mai áron 9,5 dollár. Várjál. A bolt tulaja azt mondta, hogy meg az anyádnak a térje kalácsát. Azt mondta, hogy hát a homok ez sokkal olcsóbb. Na, meg azt mondta, hogy jó, akkor adja ingyen egészen addig, amíg az emberek nem hajlandók fizetni érte. És az emberek elkezdtek fizetni érte, egyre sikeresebb lett, közben Love céget alapított, autóval járta az országot, népszerűsítette a cicahalmat. 1990-re az Edward Love Industries lett a macskadoboztöltők vezető gyártója. Tehát akkor Love idős ember volt. És úgy döntött, hogy hát halála után a vállalkozás folytatásának a legjobb módja az, hogyha majd átadja az irányítást egy New York-i és egy chicagói kockázati tőkét kezelő cégnek. Mondták is, hogy jó, 90-ben meg is történt az átadás, átvétel. Love egyébként egészen haláláig részvényesként és igazgatóként bent maradt az új cégben, amit a The New York Times később 200 millió dollárra, mai értéken közel 500 milliárd dollárra becsült. Abból, hogy az apjának a nyakán maradt egy vízzel nyelő szemcsés agyag akarni. Kitalálta, hogy mire lehetne hasznosítani.
1: Annyira irigylem az ilyen embereket.
0: Ezeket én ezektől nem irigylem egyetlen egy dollárjukat sem. Világos,
1: hogy tudod, pontosan tudom, hogy mire gondolsz. Sokszor mondjuk igen, a Norbival, igen. Hogy
0: mi hogy mások, és ti meg nem.
1: Hülyék vagyunk ehhez a piachoz, meg ilyenekhez, tehát hogy nem volt szájmaszk gyárunk, meg ilyesmi.
0: Ki a csodának kellene, a visszamenik az időbe az ötös lottót? Nem. Tényleg, az, hogy ilyenek mikor jön a Covid, az 10 évvel előtte szájmaszk gyár, kész, ennyi. Vagy kézfertőtlenítő. Édes igen, Jézusom.
1: Tehát, hogy ezt
0: igen.
1: Nem nagyon...
0: Igen. A Vargányák családjába tartozó Lanmaua asiatica, ez egy gomba, lilliputi halucinációkat okoz. Ennek során a személy apró embereket lát a környezetében.
1: Ó, azt már megbeszéltük.
0: Teljesen ugyanolyan embereket, mint igen. Te vagy én.
1: Ott a kis
0: csak 2-3 centig.
1: Igen, és akkor akik bent, a kórházban.
0: Beleugranak a, igen, beleugranak a kávéscsészétbe, úsznak, igen. Mennek, kijönnek.
1: Ezt mondtuk már, igen.
0: Mondtuk már?
1: Bizony.
0: Hát erről ez... már beszéltünk.
1: Hogyne. És akkor rákészültek már a nővérek, meg tötterek.
0: Igen, de azóta se tudják, hogy ez
1: mi. Micsoda.
0: Azóta is vizsgálják a hatóanyagát, és nem sikerül kitalálniuk. Na, még egy hír, az belefér. Az 1989-es japán gazdasági válság idején a föld értéke annyira komikusan magas lett, hogy egy ponton a császári palota, a japán császári palota alatti föld drágább volt, mint egész Kalifornia állam. Nem is birtokolhatnak földet.
1: Ezt tudom.
0: Ott a császár tulajdonában van minden,
1: minden föld. Igen.
0: De nem is bérelhet külföldi.
1: Igen, ott az...
0: Tehát úgy, én legalábbis úgy tudom, majd utána nézek, hogy így van-e, vagy javítsatok ki, kedves hallgatók, de hogyha még van, amilyen japán-amerikai vagy japán-magyar vegyes vállalat van, akkor is kell egy japán félnek lennie. Vagy bármilyen vállalkozás, hát nyilván, hogyha vegyes vállalat, akkor kell, de hogy bármilyen vállalkozás kell, hogy legyen japán tagja. Igen. Mert különben nem lehet székhelye. Ott Japánban. Hát ennyi volt.
1: Jól van, folytatjuk holnap.
0: Alig várom, szia!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
3: Vác országgyűlési képviselője szerint 868 milliárd forint értékben indulhat energetikai program Magyarországon. Szimon Renáta, a Tisza párt képviselője azt mondta, energiatárolási kapacitások bővítését, áramhálózatok rekonstrukcióját és a geotermikus, valamint a szélenergia hasznosítása is támogatott lehet. Magyarország energetikai rendszerének biztonságossá tétele és a megújuló energiák nagyobb arányú kihasználása lesz előtérben. Korrupciómentes, versenyalapú és átlátható pályázat. Pályáztatást ígért Vác képviselője, amelyet augusztus 31-én indítanak. Szimon Renáta szerint mindez új munkahelyek létrehozásával is együtt jár majd, azonban erről részleteket nem osztott meg. Óvoda és iskola kezdési támogatást ad Diós Jenő önkormányzata pályázati úton. A pénzügyi hozzájárulás középiskolásokra is vonatkozik. Támogatásra azok jogosultak, akik családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 285 ezer forintot. Egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a jövedelmi határ 427 ezer 500 forint. A kérelmeket mától szeptember 15-ig lehet benyújtani a Diós Jenői polgármesteri hivatalban. A határidő elmulasztás a jogvesztő. Óvodás gyermek esetén 5000, még speciális oktatást igénylő általános iskolai, középiskolai diákok esetén 10000 forintot biztosít az önkormányzat. Sikeres pályázat esetén szeptember 30-áig fizetik ki a támogatást. A balassagyarmati Kohonic Tamást körözi a rendőrség. A 43 éves férfi ellen elfogató parancs lépett érvénybe drogbirtoklás miatt. A hatóságok egyelőre nem tudják tartózkodási helyét, ezért a lakosság segítségét kérik. A súlyos bűncselekmény miatt keresett férfi Balassagyarmaton született, szombat óta tűnt el a hatóságok elől. Aki bármilyen érdemi információval rendelkezik holétéről, hívja a 112-t. Meghalt egy 65 éves nő abban a balesetben, amely a 12-es úton Vác és Verőce között történt tegnap délután. A tájékoztatás szerint a nő autójával frontálisan ütközött egy 47 éves budapesti férfi által vezetett gépkocsival, majd visszacsapódott a saját forgalmi sávjába, ahol neki ütközött egy másik személyi autónak. A nő a helyszínen meghalt. Kábítószert adokolhattak több emberi talába az ismert rádiós műsorvezető Sebestyén Balázs DJ-szettje közben a Sziget rendezvényen. Az egyik szemtanú beszámolója szerint egyszer csak összeesett a helyszínen egy nő, az internetes fórumokon pedig további legalább 3 ember hasonló élményéről írtak. Az eset óriási felháborodással járt, mert egyelőre nem állapítható meg ténylegesen, hogy valóban idegen személy akciójáról van-e szó, vagy önmaguk hibájából keveredtek bajba. A mentők összesen 18 másik esetben is segítséget nyújtottak a helyszínen.
2: Időjárás.
3: Ismét berobban a kánikula, ma akár 37 fok is lehetséges. Közepes a csalánfélék pollen koncentrációja, egyelőre a parlagfű még csak csekély problémákat okoz az arra érzékenyeknek.
2: Közlekedés.
3: Napközben a 2-es úton Nagyrosziban 2 helyen is mérik az autósok sebességét. Szintén a 2-esen Szendehelyen, valamint a 22-esen Endrefalván, továbbá Balassagyarmaton a Szügyi úton, Kismaroson és Szűdligeten is várható trafibax.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Start menü.
4: Start menü.
5: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.

0: Passziánsz. Itt a mese vége. Már a kedves hallgatók, köszönjük szépen a hétfőt, mert azt szerintem remek hétfő volt, jó el voltunk. Sanika, te hogy érezted magad ma?
1: Én is kellemesen, olyan tényleg az a igazi hétindító nyugi is, bár picit úgy nehezen tudtam elindulni, megmondom őszintén, kellett hozzá 2 kávé, de most már hál' Istennek le is kopogom, minden rendben.
0: Na, jó van, akkor búcsú.
1: Üzenet, így a végére, az álmok akkor válnak valóra, ha tervé alakítod őket.
0: Hát ez, nagyon...
1: De igaz. Tehát nem kell itt ábrándozni, gondolkodni, meg kell valósítani, cselekedni kell, lépni kell, ahogy mi is tesszük most, mert jönnek a hírek, meg jön Renni.
0: Lépünk is valóban, így van, úgyhogy kedves hallgatók, köszönjük. Így van, a 2558. adásunk volt, úgyhogy ez nélkületek nem valósult volna meg, úgyhogy tapsot küldünk nektek, és hát azt lehet mondani, hogy holnap találkozunk. Jó, szevasztok, ciao.
1: Szép napot, sziasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. zenteszínház.hu.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
4: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
5: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéző fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
4: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Eli a neve. Vicces. Okos.
8: Ne nézz!
7: Nem nézlek!
8: Áú, kicsit nézhetsz.
7: Tud énekelni. Gyönyörű a mosolya. Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka a mozikban.
3: Reklámot hallottak.
9: 10 óra van.
3: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Molnár Róbert.
9: Hírek.
10: Dunaparti illegális temetések miatt kellett önkormányzati határozatot hozni Dunabogdányban. Júniusban botrány lett abból, hogy a helyi strandnál vízbeszúrásos temetést láttak többen is, azóta pedig egyre több ilyen esemény történt a település Dunaparti szakaszán. A népszerűvé vált búcsúztató, mint kiemelt üzleti tevékenység jelent meg a halotti szertartások között. Budapesten akár 500 000 forintot is elkérnek egy ilyen procedúráért. Liebhardt András polgármester korábban azt mondta, a Duna a kikapcsolódás és a feltöltődés helyszíne. Az ilyen típusú temetkezések provokációnak számítanak, főleg, hogy egyesek ilyen alkalomból a strandon helyeztek el virágokat, továbbá az esemény az elhunytra nézve kegyelet sértő. A képviselőtestület most arról döntött, hogy a 22-es és 23-as folyókilométer között engedélyezi az ilyen szertartást, ez távol van a lakott területektől és a strandtól is. Falunapon adták át Szügy község kitüntető címeit. A település díszpolgára lett Osztrozics Jánosné, Hrapán Erzsébet tanító, volt önkormányzati képviselő. Szügy községért díjban részesült Ógöl Mihály, a Zollner Szügyi gyáregységének vezetője. Elismerő oklevelet vett át nyugdíjba vonulás emlékére Győri Tiborné Klári néni óvodai Dajka. A falunap szórakoztató részében a Szügyi Népdalkör, a Herencsényi Népdalkör és a Bestiák együttes is fellépett. A balassagyarmati Kohonic Tamást körözi a rendőrség. A 43 éves férfi ellen elfogadó parancs lépett érvénybe drogbirtoklás miatt. A hatóságok egyelőre nem tudják tartózkodási helyét, ezért a lakosság segítségét kérik. A súlyos bűncselekmény miatt keresett férfi balassagyarmaton született, szombat óta tűnt el a hatóságok elől. Aki bármilyen érdemi információval rendelkezik holétéről, hívja a 112-t. Meghalt egy 65 éves nő abban a balesetben, amely a 12-es úton Vác és Verőce között történt tegnap délután. A tájékoztatás szerint a nő autójával frontálisan ütközött egy 47 éves budapesti férfi által vezetett gépkocsival, majd visszacsapódott a saját forgalmi sávjába, ahol neki ütközött egy másik személyautónak. A nő a helyszínen meghalt. Tovább apad a Tiszató, miután a Tisza vízgyűjtőjén az év első 7 hónapjában rendkívüli csapadékhiány alakult ki. A fokozott párolgás és a minimális vízutánpótlás következtében a Tiszató vízszintje naponta akár 2-4 cm-rel is csökkenhet. A legfrissebb hidrometeorológiai előrejelzések alapján a Kisköre felső vízmércén mért vízállás a 680 cm-es szint alá is süllyedhet. A vízügyi szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tározóban még ebben az esetben is jelentős hasznosítható vízkészlet marad. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök vasárnap bejelentette, hogy elutasítja a Donald Trump amerikai elnök nevével ellátott gázai béketervet. A 15 pontos anyagot a Trump-féle béketanács és a Hamas dolgozta ki. Július végén Trump áttörésként harangozta be. Netanyahu hivatala fenntartásokkal fogadta azt és jelezte, a részletei nem tükrözik Izrael álláspontját. Az USA támogatását élvező terv lényege az lett volna, hogy a Hamas fokozatosan átadja fegyvereit az új palesztin adminisztrációnak. Miközben az izraeli haderő kivonul a gázai övezet azon feléből, amelyet megszállás alatt tart. Netanyahu vasárnap a hivatala által kiadott közlemény szerint azt mondta egy kormányülésen, erői semmiféle visszavonulást nem hajtanak végre a Hamas teljes lefegyverzése előtt.
9: Melegben hideg, hidegben meleg.
11: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
9: Minden, ami klíma.
4: Időjárás.
10: Ismét berobban a kánikula, ma akár 37 fok is lehetséges. Közepes a csalánfélék pollen koncentrációja, egyelőre a parlagfű még csak csekély problémákat okoz az arra érzékenyeknek.
5: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
9: Közlekedés.
10: Napközben a kettes úton Nagyrosziban két helyen is mérik az autósok sebességét. Szintén a kettesen Szendehelyen, valamint a 22-esen Endrefalván, továbbá Balassagyarmaton a Szügyi úton, Kismaroson és Szűdligeten is várható trafipax.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
9: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
4: Megafon.
2: Nagyot szól.
12: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban. Ez a kirakat hétfő van. Kellemes napot kívánok mindenkinek. Ridei Reni a mikrofonnál, Joel Corey és Becky Hill kezdi a mai kirakatot a History című dallal. A két brit előadó 2022-ben állt össze ehhez a lendületes dance-pop felvételhez, amely egy kapcsolat emlékeiről, és arról szól, amikor valaki próbálja lezárni a múltat, miközben az érzések még nem múltak el teljesen. Becky Hill erőteljes karakteres hangja, és Joel Corey klubos hangzása nagyon jól működik együtt. És ami a nyarat illeti, a mai napon és kedden ismét többfelé 35 fok felé emelkedik a hőmérséklet, vagyis újra komoly melegre készülhetünk. A hét közepén viszont 5-6 fokos felfrissülés érkezhet, addig is érdemes a déli órákban kerülni a tűzönapot és a folyadék pótlásról sem megfeledkezni. Jöjjön tehát a Megafonban Joel Corey és Becky Hill felvétele. Ez nem más, mint a History.

Napi recept rovat következik a kirakatban. Cukkini sajtos rakott tészta receptet hallhatnak. Nagyon egyszerűen el lehet készíteni, és nagyon finom a hozzávalók. 50 dek a tészta, 1 darab cukkini, 10 dek a sajt, 2 darab paradicsom, 4 deci tejszín, 2 gereszt fokhagyma, 2 ág kakukkfű, só, bors, szerecsendió és olaj. A tésztát rakjuk lobogós hós vízbe, és főzzük meg körülbelül 10 perc alatt. Szűrjük le, majd csepegtessük le. A cukkinit vágjuk fel kisebb darabokra, és kevés olajon pároljuk 5 percig, közben adjuk hozzá a paradicsomot. A tejszínt keverjük össze a sóval, borssal, szerecsendióval és az úzott fokhagymával. A tésztát rendezzük vajjal kikent tűzálló tálba, és forgassuk hozzá a zöldségeket. Öntsük le a tejszínes keverékkel, jól keverjük össze, majd szórjuk meg reszelt sajttal és kakukkfűvel. Előmelegített sütőben 180 fokon süssük össze 20 perc alatt. Ilyen egyszerűen megvan az ebéd, ez a cukkini sajtos rakott tészta receptje. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

Ez a Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Jönnek a névnaposok, kedves Lőrincek, Lórántok és Csillák, nagyon boldog névnapot önöknek. Latin eredetű név a Lőrinc, a Laurentius névből származik, jelentése Laurentum városából való. Másik magyarázat szerint a Laurus, avagy babérszóból származik, így jelentése babérkoszorúval díszített. A Lóránt, illetve kissé réges változata a Lóránd férfi név, a germán Roland névből keletkezett. Jelentése dicsőség és merész. A Csilla írói név alkotása csillagszóból először Dugonics András Etelka című regényében szerepelt. A Csilla növény név is a Szkilla növénynemzetség magyar nevének, a csillagvirágnak a változata. Kedves Lőrincek, Lórántok, Csillák, önöknek szól a következő megasláger.

0: Minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek. Welcome to the Hotel
1: California. A 90-es évek.
0: És napjainknak a slágerei. Don't show up.

Menő ajánlóval folytatjuk a megaslágerek között a kirakatót, mit érdemes ma ebédelni a Hubert Panzióban Leszenyén, már is mondom. A mai ajánlat édes lencseleves, tyúkhúsleves, csirkemell barbecue mártásban, rizssel hasámbal salátával, tátrai sertésragú, rizssel burgonyatócsnival salátával, diós töltelékű nudli, rántott sajt hasámból tartárral, rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Várják Önöket Balassa gyarmaton is, a Schweik vendéglőben a mai ajánlat tavaszi zöldségleves, csontleves, lecsós szelet tarhonyával, rántott sertésszelet főtt burgonyával és tartármártással. Végül pedig Széchény és a Bársony vendéglő mai menüjével zárjuk a sort, paradicsomleves betűtésztával, cornflakes bundában sült csirkemell rizibizivel, csemegeuborkával, óvári sertésszelet hasábburgonyával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: megtalál.
1: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, könnyed kikapcsolódás, jó könyvek, filmek, életmód és utazás, az éterben és az interneten is. Most pedig jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Reklám.
4: Reklám.
3: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készre kevert héra MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.

0: Ολόκληρο. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársony ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
3: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
0: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
3: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
0: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Eli a neve, vicces, okos.
6: Ne nézz!
5: Nem nézlek!
6: Áú, kicsit nézed.
5: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka a mozikban.
7: Reklámot hallottak.
8: 11 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
8: Hírek.
9: Tovább apad a Tiszató, miután a Tisza vízgyűjtőjén az év első 7 hónapjában rendkívüli csapadékhiány alakult ki. A fokozott párolgás és a minimális vízutánpótlás következtében a Tiszató vízszintje naponta akár 2-4 cm-rel is csökkenhet. A legfrissebb hidrometeorológiai előrejelzések alapján a Kisköre felső vízmércén mért vízállás a 680 cm-es szint alá is süllyedhet. A vízügyi szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tározóban még ebben az esetben is jelentős hasznosítható vízkészlet marad. A tartósan meleg időjárás következtében jelentősen lecsökkent a Tisza vízszintje, ami miatt a meder korábban rejtve maradt részei is felszínre kerültek. A helyi viszonyok között búvárkodó Hankó Tamás a víz alatti merülés során egy szokatlan, szabályos gúla formájú tárgyat talált az iszapban. A különös lelet formája miatt sokakban kelthetett rejtélyes benyomást, ám a mederben előbukkanó tárgyak hátterében jellemzően korábbi vízi építmények maradványai, nehezékek vagy mederfenéki akadályok állnak. A hasonló geometriai formákat például a betonból vagy fémből készült csonkagúlákat és piramis alakú tömböket a folyami szabályozásoknál, építkezéseknél vagy a hajózás biztonsága érdekében szokták elhelyezni a mederben, hogy rögzítsenek valamit, vagy éppen jelezzék a hajósoknak a meder adottságait. 3/4 éve nem működik a helyi polgári rendvédelmi szolgálat Füleken, írja a felvidék.ma. A város így több év után ismét két pályázati felhívás közötti átmeneti időszakba került, nem sikerült biztosítani a polgárőrséget biztosító program folytonosságát. Július végén az önkormányzat benyújtotta újabb pályázatát, és csaknem 218 ezer euró támogatást igényelt a 10 fős polgárőrség újbóli elindítására. Most az eredményekre várnak. Meglehetősen ritkán látni ilyen pillanatokat. A már mozgásban lévő repülőgép után szaladt két turista a moszkvai repülőtéren. A járatukat lekéső orosz nők tettét videóra vették, így az egész világ láthatja, hogy magas sarkúban bőröndöket cipelve üldözik a repülőgépet a kifutópályán. A gép nem várta meg a szabálysértő turistákat. A két nőt őrizetbe vették.
8: Időjárás.
7: Időjárás.
9: Ismét berobban a kánikula, ma akár 37 fok is lehetséges. Közepes a csalánfélék pollen koncentrációja, egyelőre a parlagfű még csak csekély problémákat okoz az arra érzékenyeknek.
7: Közlekedés.
8: Közlekedés.
9: Napközben a kettes úton Nagyrosziban két helyen is mérik az autósok sebességét. Szintén a kettesen Szendehelyen, valamint a 22-esen Endrefalván, továbbá Balassagyarmaton a Szügyi úton, Kismaroson és Szűdligeten is várható trafipax.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
0: Nagyot szól.
10: Indul egy újabb óra, ez továbbra is a kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál, Mohamed Fatima. Egyik igazán érzelmes dala következik, a Ragyog a szívem. A felvétel a szerelemről, a boldogságról és arról az érzésről szól, amikor egy fontos ember jelenléte teljesen beragyogja az életünket. Fatima karakteres, erőteljes hangja pedig még intenzívebbé teszi a dal érzelmi világát. Érkezik tehát a Ragyog a szívem című megaslágerrel Mohamed Fatima itt a Megafonban.

Milyen napot jósolnak már a csillagok? Kiderül, jön a horoszkóp rovat. Kedves Kos, mintha nem lenne egészen önmaga, ma képtelen a döntéshozatalra. Mindenben kételkedik, és elvesztette az önmagába való hitet is, úgy néz ki, pedig nincs oka a hezitálásra, a várakozásra viszont igen, úgyhogy jogos az időhúzás. Kedves Bika, ma különösen talpra esetnek mutatkozhat. Jó irányba halad afelé, hogy elérje a célját, hogy megvalósítsa végre önmagát. A hobbija most jobban érdekli, mint a hivatása. Nézzük az ikreket, az irigy gondolatok ma túlságosan előtérbe kerülhetnek az elméjében, még ha úgy is érzi, hogy másoknak sokkal könnyebb a sorsa, hogy akár a társának is jobban megy, mint önnek, azért ne hagyja, hogy a keserűség eluralja ma a szívét. Kedves Rák, szíve kitárul, hiszen végre kinyílni látja ön is a világot. A lehetőségek végtelen tárháza lassan feltárul a szeme elé, csak azt nem érti, hogy eddig ezt hogy nem vette észre. Ami az oroszlánt illeti, a mai napon kiegyensúlyozottnak érzi magát, ami ritkán történt meg önnel az utóbbi időben, ne engedje, hogy ebből bárki is kibillentse. Kedves szűz, régi párkapcsolata újra kivirágozhat. Lehet, hogy ez éppen egy flörtölésnek köszönhető, ami ellenállásra készteti a partnerét, vagy visszahódításra. Persze azért nem érdemes túlfeszítenie a húrt. Ez volt a horoszkóp első fele, hamarosan folytatjuk, most viszont a zenéké a főszerep.

A mérleggel folytatjuk tovább napi horoszkóp rovatunkat. Kedves mérleg, engedje szabadon a fantáziáját, álmodozzon, és az álmodozása el fogja nyerni a jutalmát. Kedves Skorpió, ma valakivel túlságosan agresszívnek mutatkozhat, valószínű, hogy erre a sarokba szorítottsága vagy a környezete agressziója kényszeríti. Nézzük a nyilast, már megint tele van ötletekkel, ne hagyja ki ábrándozásaiból a családja tagjait sem. Egyrészt jó ötleteket kaphat tőlük, másrészt, ha nem avatja be őket, akkor végül majd egy teljesen légüres térben találhatja magát. Kedves Bak, ma ön kisé tartózkodóbb a kelleténél, nem mer felvállalni olyan megmérettetéseket sem, ahol pedig biztosan ön lehet a nyerő. Pedig, ha folyamatosan visszalép, egy idő után esélye sem lesz a győzelemre. Ami a vízöntőt illeti, hangulata pillanatról pillanatra változik, hol kiugrana a bőréből, máskor meg mindent sötéten, szürkén lát. A jegyében járó Plutónak köszönheti ezt a változékony lelkiállapotát. Végül pedig a halak megint magányosnak érezheti magát, a szerettei távol vannak, vagy ha közel is, lélekben, mintha távol. Pedig ön is részben tehet arról, hogy a távolság megnőtt. Keljen fel és döntse le a falakat. Ez volt a napi horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei, nálunk a Megafonban.

Menő ajánlóval folytatjuk a megaslágerek között a kirakatót, mit érdemes ma ebédelni a Hubert Panzióban Leszenyén, már is mondom. A mai ajánlat édes lencseleves, tyúkhúsleves, csirkemell barbecue mártásban, rizssel hasámbal salátával, tátrai sertésragú, rizssel burgonyatócsnival salátával, diós töltelékű nudli, rántott sajt hasámból tartárral, rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Várják Önöket Balassa gyarmaton is, a Schweik vendéglőben a mai ajánlat tavaszi zöldségleves, csontleves, lecsós szelet tarhonyával, rántott sertésszelet főtt burgonyával és tartármártással. Végül pedig Széchény és a Bársony vendéglő mai menüjével zárjuk a sort. Paradicsomleves betűtésztával, cornflakes bundában sült csirkemell rizibizivel, csemegeuborkával, óvári sertésszelet hasábburgonyával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
3: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
3: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
3: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
3: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.
0: Megéri hozzánk jönni.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban, a Múzeumudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Róbert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Buda Folk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni produkciós iroda és még sokan mások. Négy nap alatt négy helyszínen több mint 30 fellépés. Augusztus 27-e és 30-a között Füleken a Várlak Fesztiválon.
7: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: Dél van.
1: Itt a Megafon.
8: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 10-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
8: Vác országgyűlési képviselője szerint 868 milliárd forint értékben indulhat energetikai program Magyarországon. Simon Renáta, Tisza párt képviselője azt mondta, energiatárolási kapacitások bővítését, áramhálózatok rekonstrukcióját és a geotermikus, valamint a szélenergia hasznosítása is támogatott lehet. Magyarország energetikai rendszerének biztonságossá tétele és a megújuló energiák nagyobb arányú kihasználása lesz előtérben. Korrupciómentes, versenyalapú és átlátható pályázat. Pályáztatást ígért Vác képviselője, amelyet augusztus 31-én indítanak. Simon Renáta szerint mindez új munkahelyek létrehozásával is együtt jár majd, azonban erről részleteket nem osztott meg. Simon Renátát, Vác Tiszapárti országgyűlési képviselőjét hallják.
9: Első körben a szélenergia fejlesztése a legfontosabb feladat. Ez nagyon fontos, mert a napelemes energiatermelést ez kiegészíti, hiszen a napelemekkel főleg nappal és kevésbé borús időben lehet csak energiát előállítani, a szélerőművek ugye pedig borús időben éjszaka bármikor termelik az energiát. Augusztus 31-ével fog indulni, első körben 700 megawattnyi teljesítményre írnak ki pályázatot. Nagyon fontos, hogy ezek a pályázatok átláthatóak lesznek, versenyalapúak és teljesen korrupciómentesek. Rendkívül fontos az energiahálózatot fejleszteni és az energiatermelést. Ez azon kívül, hogy a Tiszának az egyik vállalása volt ugye a tiszta energia fejlesztés, illetve az energiafüggőség megszüntetése, vagy legalábbis csökkentése. Ezen kívül a felvevő piac pedig folyamatosan bővül, hiszen az okos otthonok, az összes ingatlan hűtése, fűtése, elektromos közlekedés, az ipar is hatalmas mennyiségű energiát igényel.
8: Dunaparti illegális temetések miatt kellett önkormányzati határozatot hozni Dunabogdányban. Júniusban botrány lett abból, hogy a helyi strandnál vízbeszúrásos temetést láttak többen is, azóta pedig egyre több ilyen esemény történt a település Dunaparti szakaszán. A népszerű vévelt búcsúztató, mint kiemelt üzleti tevékenység jelent meg a halotti szertartások között. Budapesten akár 500 000 forintot is elkérnek egy ilyen procedúráért. Liebhardt András polgármester korábban azt mondta, a Duna kikapcsolódás és a feltöltődés érdeklődés helyszíne. Az ilyen típusú temetkezések provokációnak számítanak, főleg, hogy egyesek ilyen alkalomból a strandon helyeztek el virágokat, továbbá az esemény az elhunytra nézve kegyelet sértő. A képviselőtestület most arról döntött, hogy a 22-es és 23-as folyókilométer között engedélyezi az ilyen szertartást, ez távol van a lakott területektől és a strandtól is. Liebhardt Andrást, Duna Bogdány polgármesterét hallják.
2: Szabályszerűen minden esetben a KDV víziktől engedély kell kérni. Most ugye egy több illegális temetés is volt már, tehát az elmúlt időszakban talán. Ez is, hogy mondjam, értsék meg, hogy ez is kicsit fölpaprikázta a kedélyünket, amikor tényleg a strandon látunk virágot a parton, meg a... Szóval, hogy tényleg, és ezek még nyilván nem tartják be azokat a szabályokat sem, amit mondjuk a KDV vízig egy szabályszerű temetésnél előírna. Amit egyébként a legutolsó társaság tulajdonképpen méterre pontosan betartott, csak hát ugye mi bérel területünkön, ami ugye jogilag nonsense.
8: Óvoda és iskola kezdési támogatást ad Diós Jenő önkormányzata pályázati úton. A pénzügyi hozzájárulás középiskolásokra is vonatkozik. Támogatásra azok jogosultak, akik családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 285 ezer forintot. Egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a jövedelmi határ 427.500 forint. A kérelmeket mától szeptember 15-ig lehet benyújtani a Diós Jenői polgármesteri hivatalban. A határidő elmulasztása jogvesztő. Óvodás gyermek esetén 5000, még speciális oktatást igénylő általános iskolai, középiskolai diákok esetén 10.000 forintot biztosít az önkormányzat. Sikeres pályázat esetén szeptember 30-áig fizetik ki a támogatást. Falunapon adták át Szügy község kitüntető címeit. A település díszpolgára lett Osztrozics Jánosné, Hrapán Erzsébet tanító, volt önkormányzati képviselő. Szügy községért díjban részesült Ógöl Mihály, a Zollner Szügyi gyáregységének vezetője. Elismerő oklevelet vett át nyugdíjba vonulás emlékére Győri Tiborné Klári néni óvodai Dajka. A falunap szórakoztató részében a Szügyi Népdalkör, a Herencsényi Népdalkör és a Bestiák együttes is fellépett. A balassagyarmati Kohonic Tamást körözi a rendőrség. A 43 éves férfi ellen elfogató parancs lépett érvénybe drogbirtoklás miatt. A hatóságok egyelőre nem tudják tartózkodási helyét, ezért a lakosság segítségét kérik. A súlyos bűncselekmény miatt keresett férfi Balassagyarmaton született, szombat óta tűnt el a hatóságok elől. Aki bármilyen érdemi információval rendelkezik holdétéről, hívja a 112-t. Meghalt egy 65 éves nő abban a balesetben, amely a 12-es úton Vác és Verőce között történt tegnap délután. A tájékoztatás szerint a nő autójával frontálisan ütközött egy 47 éves budapesti férfi által vezetett gépkocsival, majd visszacsapódott a saját forgalmi sávjába, ahol neki ütközött egy másik személyi autónak. A nő a helyszínen meghalt. A Nógrád vármegyei labdarúgó kupa hétvégi fordulójában a balassagyarmati Palóc Farkasok csapata 1-2-re nyert a Berkenye együttes ellen. A gyarmatiak mindkét találatát Benán Sámú elszerezte, a vendégek szépítő gólját Zújomi Bence rúgta.
10: Időjárás.
8: Ismét berobban a kánikula, ma akár 37 fok is lehetséges. Közepes a csalánfélék pollen koncentrációja, egyelőre a parlagfű még csak csekély problémákat okoz az arra érzékenyeknek.
10: Közlekedés.
8: Napközben a kettes úton Nagyrosziban két helyen is mérik az autósok sebességét. Szintén a kettesen Szendehelyen, valamint a 22-esen Endrefalván, továbbá Balassagyarmaton a Szügyi úton, Kismaroson és Szűdligeten is várható trafipax.
11: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
13: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
11: Megafon.
12: Nagyot szól.
14: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Programajánlóval kezdjük az órát. Ha még nem tudják, hogy mit csináljanak augusztus 15-én, akkor már is adok egy remek tippet. Irány Drégely Palánk, ahol egész napos falunappal várják a családokat, a baráti társaságokat és mindenkit, aki egy jó hangulatú, nyári programra vágyik. A rendezvény délután egykor főzőversennyel indul, majd 3 órától következik a hivatalos megnyitó és egy különleges esküvői fotókiállítás. A sport szerelmeseit 4 órától a Freestyle FC látványos focisója várja, a gyerekeket pedig Rózsás Viktória szórakoztatja vidám műsorával. A délután folyamán a hagyományőrzésé lesz a főszerep, színpadra lép a Drégely-Palánki hagyományőrző csoport és a Búzavirág csoport is. Az esti programok is igazán izgalmasnak ígérkeznek, 6 órától Szabó Ádám koncertje várja a közönséget, 7 órakor eredményt hirdetnek a főzőversenyen, majd 7 óra 15 perctől pedig a Black Velvet zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról, a napot pedig DJ Paul retro bulia zárja este 9 órától. Természetesen a színpadi programokon túl is lesz bőven kikapcsolódási lehetőség, sportlabor, fajátékok, légvár, kézműves foglalkozások, vattacukor és büfé is várja a látogatókat, így a legkisebbektől a nagyszülőkig mindenki jól érezheti magát. Falunap Drégely-Palánkon augusztus 15-én a Művelődési Ház udvarán.

Ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Jönnek a névnaposok, kedves Lőrincek, Lórántok és Csillák, nagyon boldog névnapot önöknek. Latin eredetű név a Lőrinc, a Laurentius névből származik, jelentése Laurentum városából való. Másik magyarázat szerint a Laurus, avagy babérszóból származik, így jelentése babérkoszorúval díszített. A Lóránt, illetve kissé régies változata a Lóránd férfi név, a germán Roland névből keletkezett. Jelentése dicsőség és merész. A Csilla írói névalkotása Csillagszóból először Dugonics András Etelka című regény

névnaplójában szerepelt. A Csilla növénynév is a Scilla növénynemzetség magyar nevének, a csillagvirágnak a változata. Kedves lőrincek, lórántok, csillák, önöknek szól a következő meg a sláger.

filmajánló rovattal megyünk tovább a kirakatban, benne pedig egy jó kis film 2011-ből, Az igazság ára. Matthew McConaughey-val a főszerepben, Az igazság ára című fordulatos thrillerben a dörzsölt, karizmatikus Los Angeles-i bűnügyi védőügyvédet Michael McHallert alakítja Matthew, aki Lincoln Continental kupéjának hátsó ülését használja irodaként. Mik eddig javarészt piti bűnözők védelmét látta el, ám most úgy érzi, megfogta az Isten lábát, egy gazdag Beverly Hills-i playboy ügyét bízzák rá, akit emberölési kísérlettel vádolnak. Az ügyvéd azt hiszi, könnyű dolga lesz, ám a rengeteg pénzzel kecsegtető eset, amely pofon egyszerűnek ígérkezik, hamarosan halálos játszmává alakul át. Hellernek nem csak egy hozzá hasonlóan mesteri manipulátorral, de saját lelkiismeretével is meg kell küzdenie. Jó kis film, Matthew McConaughey-val a főszerepben, Ez az igazság ára.

0: hírakat, egy kis könnyed kikapcsolódás minden egy helyen az éterben és online is, www.megafonfm.hu, most pedig hírek, időjárás és közlekedési infók jönnek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
4: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő, mggal.hu.
5: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
6: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
7: Minden hónapban óriási akciók a Balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem! Augusztusban minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az

0: Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-rel ez mennyibe kerül?
2: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
1: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
2: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márkakereskedésünkben.
3: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márkakereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
4: Balassagyarmaton, a Madács moziban.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Eli a neve, vicces, okos.
7: Ne nézz!
6: Nem nézlek!
7: Áú, kicsit nézed.
6: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt.
8: Csak egy éjszaka a mozikban.
9: Reklámot hallottak.
10: 13 óra van.
9: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Molnár Róbert.
10: Hírek.
11: Óvoda és iskola kezdési támogatást ad Diós Jenő önkormányzata pályázati úton. A pénzügyi hozzájárulás középiskolásokra is vonatkozik. Támogatásra azok jogosultak, akik családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 285 000 forintot. Egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a jövedelmi határ 427 500 forint. A kérelmeket mától szeptember 15-ig lehet benyújtani a Diós Jenői polgármesteri hivatalban. A határidő elmulasztás a jogvesztő. Óvodás gyermek esetén 5 000, még speciális oktatást igénylő általános iskolai, középiskolai diákok esetén 10 000 forintot biztosít az önkormányzat. Sikeres pályázat esetén szeptember 30-áig fizetik ki a támogatást. A Nógrád vármegyei labdarúgó kupa hétvégi fordulójában a balassagyarmati Palóc Farkasok csapata 1-2-re nyert a Berkenye együttese ellen. A gyarmatiak mindkét találatát Benán Sámú elszerezte, a vendégek szépítő gólját Zújovi Bence rúgta. A tartósan meleg időjárás következtében jelentősen lecsökkent a Tisza vízszintje, ami miatt a meder korábban rejtve maradt részei is felszínre kerültek. A helyi viszonyok között búvárkodó Hankó Tamás a víz alatti merülés során egy szokatlan, szabályos gullaformájú tárgyat talált az iszapban. A különös lelet formája miatt sokakban kelthetett rejtélyes benyomást, ám a mederben előbukkanó tárgyak hátterében jellemzően korábbi vízi építmények maradványai, nehezékek vagy mederfenéki akadályok állnak. A hasonló geometriai formákat, például a betonból vagy fémből készült csonkagullákat és piramis alakú tömböket a folyami szabályozásoknál, építkezéseknél vagy a hajózás biztonsága érdekében szokták elhelyezni a mederben, hogy rögzítsenek valamit, vagy éppen jelezzék a hajósoknak a meder adottságait. Szükségállapotot hirdettek erdőtüzek miatt a kanadai hatóságok. A több napja tomboló tűz a hírek szerint 103 négyzetkilométeren ég az ország nyugati részén Brit Columbia tartományban. Eddig 20 000 embert evakuáltak az érintett területekről. A lángok néhol állítólag olyan magasak, hogy saját időjárást hoztak létre, ami miatt felhők nélkül is villámlás figyelhető meg. Nem ez az első idén nyáron, hogy Kanadában erdőtüzek pusztítanak. Júliusban Ontarióban égett több száz tűz, és néhány napig Torontóban volt a legrosszabb a levegő minőség a világon. A füst Minnesotáig és New York államig is elért, ami miatt Donald Trump amerikai elnök új vámokkal fenyegetőzött. Meglehetősen ritkán látni ilyen pillanatokat. A már mozgásban lévő repülőgép után szaladt két turista a moszkvai repülőtéren. A járatukat lekéső orosz nők tettét videóra vették, így az egész világ láthatja, hogy magas sarkúban bőröndöket cipelve üldözik a repülőgépet a kifutópályán. A gép nem várta meg a szabálysértő turistákat, a két nőt őrizetbe vették. A napokban alaposan ráijesztett rajongóira Varga Viktor, amikor egy olyan fotót osztott meg, amelyen az látható, hogy az Ozora Fesztiválon éppen a mentősök látják el. Az énekes mindenkit igyekezett megnyugtatni, már jól van, így nincs ok az aggodalomra. A zenész egyúttal a történtekkel kapcsolatban felmerülő félreértéseket is tisztázta, és határozottan cáfolta azokat a feltételezéseket, amelyek szerint az állapotát kábítószer okozta volna. Leírása szerint kiszáradás okozott problémát, de a mentősök segít tettek neki helyre jönni.
12: Időjárás.
13: Időjárás.
11: Ismét berobban a kánikula, ma akár 37 fok is lehetséges. Közepes a csalánfélék pollen koncentrációja. Egyelőre a parlagfű még csak csekély problémákat okoz az arra érzékenyeknek.
14: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
15: Közlekedés.
11: Napközben a kettes úton Nagyorosziban két helyen is mérik az autósok sebességét. Szintén a kettesen Szendehelyen, valamint a 22-esen Endrefalván, továbbá Balassagyarmaton a Szügyi úton, Kismaroson és Szűdligeten is várható trafipax.
12: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
17: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
12: Megafon.
16: Nagyot szól.
18: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, a hírek után már is pörögnek tovább a jó dalok. Érkezik Antigone és a Gialla, egy igazán lendületes mediterrán hangulatú felvétel. Antigone görög gyökereihez jól illik ez a játékos nyárias dal, amelyben a modern pop hangzás és a görög zenei világ találkozik. A Gialla cím is a mozgásra, a felszabadultságra és a jó kedvre utal. Görögül egyébként azt jelenti, hogy gyerünk rajta hajrát, a dal címében is inkább egy felszabadult, bulizós gyerünk hangulatot fejez ki. Ez szól már is itt a Megafonban.

Parker könyve, a mentett kutya, hogyan válasszunk menhelyről kutyát, és hogyan gondoskodjunk róla. Akár tapasztalt app tulajdonosok önök, akár csak most kezdenek el gondolkodni azon, hogy kutyatársat fogadjanak az otthonukba, ebben a könyvben mindent megtalálnak, amit tudni kell. Az első rész azt tárgyalja, hogy hogyan választhatunk ki az életmódunknak és ízlésünknek megfelelő kutyát, ezután végigvezet a mentési folyamat egészén, a megfelelő menhely felkutatásától az onnan örökbefogadott kutya hazaviteléig, és új állattársunknak a család többi tagjával való összeismertetéséig. A következő részben megismerkedhetünk az ebek problémás viselkedés formáinak kezelésére szolgáló bevált kiképzési módszerekkel és technikákkal. Jennifer Parker tudományos ismeretterjesztéssel foglalkozó író, akinek szenvedélye az állatvédelem. Érdemes a mentett kutyát beszerezni Jennifer Parkertől.

jó kis filmekkel várják ma is önöket. Balassagyarmaton a Madács moziban, mozi ajánlóban megyünk tovább a kirakatban. A mai napon 2-től Marsupilámi a gyerekeknek, szintén 2-től, illetve 3:45-kor Mancsőrjárat a Dino film. Minyonok és szörnyek 3D-ben 2 órától. Pókember vadonatúj nap Tom Hollandel a főszerepben 2:30-tól és 5-től 2D-ben, 17:30-tól és 8-tól 3D-ben nézhetik meg. Egy jó kis francia családi végjáték a Kis Nikolá nyaral 4 órától, szintén 4-től 3D-ben, Toy Story 5. rész. Argentin történetek egy végjáték 6 órától, szintén 6-tól 3D-ben, Vajana az élő szereplős változat, Dwayne Johnsonnal, vagy a Sziklával a főszerepben, este 8-kor pedig a Kreml mágusa, Meghívás, valamint Odüsszeia. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a mozifilmekhez! Love you.

0: Megafon.
1: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Ladies. Király Viktor.
3: That's my name.
2: És egy fontos kérdés. Do you speak English? Yes or no?

0: Hírakat a műsor, amiben minden benne van, egy kis világ a mindennapokból, receptek, horoszkóp, filmek, könyvek, életmód és utazás, itt és az interneten is, megafonfm.hu, a folytatásban pedig hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munka. És egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágyfény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
6: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
6: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
7: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
8: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
9: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyagablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
8: Horizontablak.hu.
10: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-ra ez mennyibe kerül?
11: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
10: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
11: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
12: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Eli a neve, vicces, okos.
15: Ne nézz!
14: Nem nézlek!
15: Áó, kicsit nézhetsz.
14: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka, a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
16: 14 óra van.
2: Itt a Megafon.
17: A mikrofonnál Molnár Róbert.
16: Hírek.
17: Tovább apad a Tiszató, miután a Tisza vízgyűjtőjén az év első 7 hónapjában rendkívüli csapadékhiány alakult ki. A fokozott párolgás és a minimális vízutánpótlás következtében a Tiszató vízszintje naponta akár 2-4 cm-rel is csökkenhet. A legfrissebb hidrometeorológiai előrejelzések alapján a Kisköre felső vízmércén mért vízállás a 680 cm-es szint alá is süllyedhet. A vízügyi szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tározóban még ebben az esetben is jelentős hasznosítható vízkészlet marad. A tartósan meleg időjárás következtében jelentősen lecsökkent a Tisza vízszintje, ami miatt a meder korábban rejtve maradt részei is felszínre kerültek. A helyi viszonyok között búvárkodó Hankó Tamás a víz alatti merülés során egy szokatlan, szabályos gúla formájú tárgyat talált az iszapban. A különös lelet formája miatt sokakban kelthetett rejtélyes benyomást, ám a mederben előbukkanó tárgyak hátterében jellemzően korábbi vízi építmények maradványai, nehezékek vagy mederfenéki akadályok állnak. A hasonló geometriai formákat például a betonból vagy fémből készült csonkagúlákat és piramis alakú tömböket a folyami szabályozásoknál, építkezéseknél vagy a hajózás biztonsága érdekében szokták elhelyezni a mederben, hogy rögzítsenek valamit, vagy éppen jelezzék a hajósoknak a meder adottságait. 3/4 éve nem működik a helyi polgári rendvédelmi szolgálat Füleken, írja a felvidék.ma. A város így több év után ismét két pályázati felhívás közötti átmeneti időszakba került, nem sikerült biztosítani a polgárőrséget biztosító program folytonosságát. Július végén az önkormányzat benyújtotta újabb pályázatát, és csaknem 218 000 euró támogatást igényelt a 10 fős polgárőrség újbóli elindítására. Most az eredményekre várnak. Meglehetősen ritkán látni ilyen pillanatokat. A már mozgásban lévő repülőgép után szaladt két turista a moszkvai repülőtéren. A járatukat lekéső orosz nők tettét videóra vették, így az egész világ láthatja, hogy magas sarkúban bőröndöket cipelve üldözik a repülőgépet a kifutópályán. A gép nem várta meg a szabálysértő turistákat. A két nőt őrizetbe vették.
18: Melegben hideg, hidegben meleg.
19: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
18: Minden, ami klíma.
20: Időjárás.
17: Ismét berobban a kánikula, ma akár 37 fok is lehetséges. Közepes a csalánfélék pollenkoncentráció.

0: penetrációja. Egyelőre a parlagfű még csak csekély problémákat okoz az arra érzékenyeknek.
1: Közlekedés.
0: Napközben a kettes úton Nagyorosziban két helyen is mérik az autósok sebességét. Szintén a kettesen Szendehelyen, valamint a 22-esen Endrefalván, továbbá Balassagyarmaton a Szügyi úton, Kismaroson és Szűdligeten is várható trafipax.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.
5: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat. Programajánlóval kezdjük az órát. Ha még nem tudják, hogy mit csináljanak augusztus 15-én, akkor már is adok egy remek tippet. Irány Drégely Palánk, ahol egész napos falunappal várják a családokat, a baráti társaságokat és mindenkit, aki egy jó hangulatú nyári programra vágyik. A rendezvény délután egykor főzőversennyel indul, majd 3 órától következik a hivatalos megnyitó és egy különleges esküvői fotókiállítás. A sport szerelmeseit 4 órától a Freestyle FC látványos focisója várja, a gyerekeket pedig Rózsás Viktória szórakoztatja vidám műsorával. A délután folyamán a hagyományőrzésé lesz a főszerep, színpadra lép a Drégely Palánki hagyományőrző csoport és a Búzavirág csoport is. Az esti program is igazán izgalmasnak ígérkeznek, 6 órától Szabó Ádám koncertje várja a közönséget, 7 órakor eredményt hirdetnek a főzőversenyen, majd 7 óra 15 perctől pedig a Black Velvet zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról, a napot pedig DJ Paul retro bulia zárja este 9 órától. Természetesen a színpadi programokon túl is lesz bőven kikapcsolódási lehetőség, sportlabor, fajátékok, légvár, kézműves foglalkozások, vattacukor és büfé is várja a látogatókat, így a legkisebbektől a nagyszülőkig mindenki jól érezheti magát. Falunap Drégely Palánkon augusztus 15-én a Művelődési Ház udvarán.

Modrovattal folytatjuk a kirakatot, benne pedig arról, hogy miért érdemes teniszezni, amikor teniszezünk nem csak a testünk dolgozik, hanem az agyunk is. A tenisz nagy koncentrációt és agyjátékot igényel, hiszen folyamatos gondolkodásra késztet. Az ütéseket és a mozdulatokat is meg kell tervezni, ki kell gondolni. A tenisz éppen olyan jó az agy számára, mint a keresztrejtvényfejtés vagy a kirakós játék. Idősebb korunkban minél inkább trenírozzuk az agyunkat, annál nagyobb lesz az esély, hogy elkerülnek bennünket az olyan betegségek, mint a demencia, illetve az Alzheimer-kór. A teniszezés nagyon pozitívan hat a testi egészségre is, hiszen hatására csökkenhet az olyan betegség,

Folytatjuk tovább az életmódrovatot a kirakatban. Érdemes sportolni, érdemes teniszezni, hiszen minden sporttal lehet ugyan fogyni, de a tenisz talán az egyik legjobb választás, hiszen óránként akár 700 kalóriát is el tudunk égetni ezzel a mozgásformával. Idősebb korban az egyik legnagyobb probléma, hogy csökken az állóképességünk, az erőnk és a reflexeink sem a régiek. Az elesések kockázata is jelentősen megnövekszik, ami azért veszélyes, mivel az elesés következtében kialakulhat akár még combnyaktörés is. A tenisz azonban hatékonyan fejleszti az erőt, az állóképességet és a reflexeket. A teniszezés a mentális egészséget is javítja, hiszen edzés közben más emberek társaságában vagyunk, ami jót tesz a szociális készségeinknek és a társadalmi kapcsolatainknak is. Illetve maga a sport a tenisz hatására endorfinok, azaz boldogsághormonok szabadulnak fel a szervezetben. Pozitívan hat a kardiovaszkuláris funkciókra is, és kardioedzésnek is számít. Végül pedig a tenisz egy olyan sport, amelynek hatására a lágy szövetek nagyobb rugalmasságot alakít.

0: Minden idők legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább a Megafonban, ez itt továbbra is a Kirakat, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
4: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
5: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
4: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
5: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
2: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
6: Kábítószert adokolhattak több emberi talába az ismert rádiós műsorvezető Sebestyén Balázs DJ-szettje közben a Sziget rendezvényen. Az egyik szemtanú beszámolója szerint egyszer csak összeesett a helyszínen egy nő, az internetes fórumokon pedig további legalább három ember hasonló élményéről írtak. Az eset óriási felháborodással járt, mert egyelőre nem állapítható meg ténylegesen, hogy valóban idegen személy akciójáról van-e szó, vagy önmaguk hibájából keveredtek bajba. A mentők összesen 18 másik esetben is segítséget nyújtottak a helyszínen. Tovább apad a Tiszató, miután a Tisza vízgyűjtőjén az év első 7 hónapjában rendkívüli csapadékhiány alakult ki. A fokozott párolgás és a minimális vízutánpótlás következtében a Tiszató vízszintje naponta akár 2-4 cm-rel is csökkenhet. A legfrissebb hidrometeorológiai előrejelzések alapján a Kisköre felső vízmércén mért vízállás a 680 cm-es szint alá is süllyedhet. A vízügyi szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tározóban még ebben az esetben is jelentős hasznosítható vízkészlet marad. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extrémmen elnevezésű nyílt nemzetközi triatlon versenyen, közölték a szervezők vasárnap az esemény Facebook oldalán. Azt írták, hogy az úszás során egy váltóban induló versenyző a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul. Hozzátették, a vízimentők gyors beavatkozását követően a parton tartózkodó orvosok és a kihelyezett mentőegység azonnal megkezdte a szakszerű újraélesztést, de a hosszú ideig tartó összehangolt ellátás ellenére az sikertelen volt. A napokban alaposan ráijesztett rajongóira Varga Viktor, amikor egy olyan fotót osztott meg, amelyen az látható, hogy az Ozora Fesztiválon éppen a mentősök látják el. Az énekes mindenkit igyekezett megnyugtatni, már jól van, így nincs ok az aggodalomra. A zenész egyúttal a történtekkel kapcsolatban felmerülő félreértéseket is tisztázta, és határozottan cáfolta azokat a feltételezéseket, amelyek szerint az állapotát kábítószer okozta volna. Leírása szerint kiszáradás okozott problémát, de a mentősök segít tettek neki helyre jönni.
3: Időjárás.
2: Időjárás.
6: Ismét berobban a kánikula, ma akár 37 fok is lehetséges. Közepes a csalánfélék pollen koncentrációja, egyelőre a parlagfű még csak csekély problémákat okoz az arra érzékenyeknek.
4: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
2: Közlekedés.
3: Közlekedés.
6: Napközben a kettes úton Nagy-Rosziban két helyen is mérik az autósok sebességét. Szintén a kettesen Szendehelyen, valamint a 22-esen Endrefalván, továbbá Balassagyarmaton a Szügyi úton, Kismaroson és Szűdligeten is várható trafipax.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a Kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
1: Nagyot szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Továbbra is pörögnek a jó slágerek nálunk. Érdemes velem tartani még bő egy órát, most pedig egy igazi pop klasszikus következik. Madonna, Cherish. A dal 1989-ben jelent meg, és Madonna Like a Prayer című albumának egyik kis lemeze volt. A könnyed romantikus hangulatú felvétel a szeretet és a szerelem megbecsüléséről szól. Érkezik tehát Madonna egy örökzölddel a 80-as évek végéről itt a Megafonban.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágereik.

erkölcsi szabályainak. A muzulmán országokban nagyon szigorúan büntetik a mesztelenkedést és a félmesztelenkedést, ilyen például a dubai nyaralóhely az Egyesült Arab Emírségekben, Marokkó, Tunézia és Egyiptom, ahol súlyos pénzbüntetés, de akár börtön is járhat a kihágásért. Dubajban nem csak a mesztelen vagy félmesztelen napozás tilos, a nők komoly jogi bajba kerülhetnek, ha a strandon kívül is bikinit viselnek. Ez akár 6 hónap börtönbüntetéssel is sújtható, úgyhogy a szabályok a nyilvános és privát strandokra egyaránt vonatkoznak, érdemes ezekkel tisztában lenni. Most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban, tartsanak velem a továbbiakban is.

0: Hamarosan pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei a Megafonban, most viszont folytatjuk tovább napi nagyvilág rovatunkat egy gyönyörű olasz kisvárossal, ez pedig nem más, mint Gaeta. Gaeta egy történelmi város Lazio régióban, amely egy festői félszigeten fekszik, a város gazdag történelmi örökséggel rendelkezik, amely visszanyúlik a római korig. Ellátogathatunk a középkori várba és a híres Montagna Spaccata sziklára, amely lenyűgöző kilátást nyújt a Tirén tengerre. Gaeta aranyhomokos strandjai és az óváros keskeny utcái nagyon szép hangulatot árasztanak, a helyi piacok és az éttermek pedig lehetőséget adnak arra, hogy megkóstoljuk a jellegzetes ételeket. Érdemes tehát ellátogatni erre a gyönyörű szép helyre, hogyha Olaszországban járnak.
1: Párszor ez más generáció,

0: Délután 4 óra van, véget ért a mai kirakat, mindenkinek további szép délutánt kívánok, illetve jó pihenést azoknak, akik már 4 órakor elhagyhatták a munkahelyüket, ami pedig a forgalmat illeti, a dugóban kitartást kívánok mindenkinek. Ez volt a mai kirakat, holnap ismét várom Önöket, további kellemes napot!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
5: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készrekevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő, mggal.hu.
6: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
7: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
6: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
7: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
6: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
7: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
6: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
7: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
8: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
6: Számolj utána.
7: Megéri hozzánk jönni.
9: Megéri hozzánk jönni.
10: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz. Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
11: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
12: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
13: Tessék, CH Klíma.
14: CH Klíma.
13: Igen, CH Klíma.
14: CH Klíma.
15: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
16: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársony ércemel. A ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
17: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
16: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
17: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
16: Bársonyvendéglő.hu.
2: Bársonyvendéglő.hu.
17: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem! Augusztusban minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyított, fényre sötétedő vagy bifokális. Ráadásul új szemüvegét kerettel és lencsével már 20.000 forinttól elkészítjük. Opárt optika. Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
18: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: Eli a neve, vicces, okos.
20: Ne nézz!
19: Nem nézlek!
20: Áó, kicsit nézhetsz!
19: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka a mozikban.
21: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban, a Múzeum udvarban és a Bebek pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni produkciós iroda és még sokan mások. Négy nap alatt négy helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között Füleken a Várlak Fesztiválon.
22: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
23: Reklámot hallottak.
24: 16 óra van.
23: Itt a Megafon.
25: A mikrofonnál Molnár Róbert.
26: Hírek.
25: Dunaparti illegális temetések miatt kellett önkormányzati határozatot hozni Dunabogdányban. Júniusban botrány lett abból, hogy a helyi strandnál vízbeszúrásos temetést láttak többen is, azóta pedig egyre több ilyen esemény történt a település Dunaparti szakaszán. A népszerűvé vált búcsúztató, mint kiemelt üzleti tevékenység jelent meg a halotti szertartások között. Budapesten akár 500 000 forintot is elkérnek egy ilyen procedúráért. Liebhardt András polgármester korábban azt mondta, a Duna a kikapcsolódás és a feltöltődés helyszíne. Az ilyen típusú temetkezések provokációnak számítanak, főleg, hogy egyesek ilyen alkalomból a strandon helyeztek el virágokat, továbbá az esemény az elhunytra nézve kegyeletsértő. A képviselőtestület most arról döntött, hogy a 22-es és 23-as folyókilométer között engedélyezi az ilyen szertartást, ez távol van a lakott területektől és a strandtól is. Falunapon adták át Szügy község kitüntető címeit. A település díszpolgára lett Osztrazics Jánosné, Hrapán Erzsébet tanító, volt önkormányzati képviselő. Szügy községért díjban részesült Ógöl Mihály, a Zollner Szügyi gyáregységének vezetője. Elismerő oklevelet vett át nyugdíjba vonulás emlékére Győri Tiborné Klári néni óvodai Dajka. A falunap szórakoztató részében a Szügyi Népdalkör, a Herencsényi Népdalkör és a Bestiák együttes is fellépett. A balassagyarmati Kohonic Tamást körözi a rendőrség. A 43 éves férfi ellen elfogató parancs lépett érvénybe drogbirtoklás miatt. A hatóságok egyelőre nem tudják tartózkodási helyét, ezért a lakosság segítségét kérik. A súlyos bűncselekmény miatt keresett férfi Balassagyarmaton született, szombat óta tűnt el a hatóságok elől. Aki bármilyen érdemi információval rendelkezik hollétéről, hívja a 112-t. Meghalt egy 65 éves nő abban a balesetben, amely a 12-es úton Vác és Verőce között történt tegnap délután. A tájékoztatás szerint a nő autójával frontálisan ütközött egy 47 éves budapesti férfi által vezetett gépkocsival, majd visszacsapódott a saját forgalmi sávjába, ahol neki ütközött egy másik személyi autónak. A nő a helyszínen meghalt. Tovább apad a Tiszató, miután a Tisza vízgyűjtőjén az év első 7 hónapjában rendkívüli csapadékhiány alakult ki. A fokozott párolgás és a minimális vízutánpótlás következtében a Tiszató vízszintje naponta akár 2-4 cm-rel is csökkenhet. A legfrissebb hidrometeorológiai előrejelzések alapján a Kisköre felső vízmércén mért vízállás a 680 cm-es szint alá is süllyedhet. A vízügyi szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tározóban még ebben az esetben is jelentős hasznosítható vízkészlet marad. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök vasárnap bejelentette, hogy elutasítja a Donald Trump amerikai elnök nevével ellátott gázai béketervet. A 15 pontos anyagot a Trump-féle béketanács és a Hamas dolgozta ki. Július végén Trump áttörésként harangozta be. Netanyahu hivatala fenntartásokkal fogadta azt és jelezte, a részletei nem tükrözik Izrael álláspontját. Az USA támogatását élvező terv lényege az lett volna, hogy a Hamas fokozatosan átadja fegyvereit az új palesztin adminisztrációnak, miközben az izraeli haderő kivonul a gázai övezet azon feléből, amelyet megszállás alatt tart. Netanyahu vasárnap a hivatala által kiadott közlemény szerint azt mondta egy kormányülésen, erői semmiféle visszavonulást nem hajtanak végre a Hamas teljes lefegyverzése előtt.
0: Melegben hideg, hidegben meleg.
1: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
0: Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
0: Időjárás.
25: Ismét berobban a kánikula, ma akár 37 fok is lehetséges. Közepes a csalánfélék pollen koncentrációja, egyelőre a parlagfű még csak csekély problémákat okoz az arra érzékenyeknek.
0: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
1: Nyékiautóház.hu.
0: Közlekedés.
25: Napközben a kettes úton Nagyorosziban két helyen is mérik az autósok sebességét. Szintén a kettesen Szendehelyen, valamint a 22-esen Endrefalván, továbbá Balassagyarmaton a Szügyi úton, Kismaroson és Szűdligeten is várható trafipax.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
4: mega jó hangulatban.
5: Megafon, nagyot szól.

0: András!
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Vác országgyűlési képviselője szerint 868 milliárd forint értékben indulhat energetikai program Magyarországon. Szimon Renáta, Tisza párt képviselője azt mondta, energiatárolási kapacitások bővítését, áramhálózatok rekonstrukcióját és a geotermikus, valamint a szélenergia hasznosítása is támogatott lehet. Magyarország energetikai rendszerének biztonságossá tétele és a megújuló energiák nagyobb arányú kihasználása lesz előtérben. Korrupciómentes, versenyalapú és átlátható pályázat. Pályáztatást ígért Vác képviselője, amelyet augusztus 31-én indítanak. Szimon Renáta szerint mindez új munkahelyek létrehozásával is együtt jár majd, azonban erről részleteket nem osztott meg. Óvoda és iskola kezdési támogatást ad Diós Jenő önkormányzata pályázati úton. A pénzügyi hozzájárulás középiskolásokra is vonatkozik. Támogatásra azok jogosultak, akik családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 285 ezer forintot. Egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a jövedelmi határ 427.500 forint. A kérelmeket mától szeptember 15-ig lehet benyújtani a Diós Jenői polgármesteri hivatalban. A határidő elmulasztása jogvesztő. Óvodás gyermek esetén 5000, még speciális oktatást igénylő általános iskolai, középiskolai diákok esetén 10.000 forintot biztosít az önkormányzat. Sikeres pályázat esetén szeptember 30-áig fizetik ki a támogatást. A balassagyarmati Kohonic Tamást körözi a rendőrség. A 43 éves férfi ellen elfogató parancs lépett érvénybe drogbirtoklás miatt. A hatóságok egyelőre nem tudják tartózkodási helyét, ezért a lakosság segítségét kérik. A súlyos bűncselekmény miatt keresett férfi balassagyarmaton született, szombat óta tűnt el a hatóságok elől. Aki bármilyen érdemi információval rendelkezik hollétéről, hívja a 112-t. Meghalt egy 65 éves nő abban a balesetben, amely a 12-es úton Vác és Verőce között történt tegnap délután. A tájékoztatás szerint a nő autójával frontálisan ütközött egy 47 éves budapesti férfi által vezetett gépkocsival, majd visszacsapódott a saját forgalmi sávjába, ahol neki ütközött egy másik személyi autónak. A nő a helyszínen meghalt. Kábítószert adokolhattak több emberi talába az ismert rádiós műsorvezető Sebestyén Balázs DJ szettje közben a Sziget rendezvényen. Az egyik szemtanú beszámolója szerint egyszer csak összeesett a helyszínen egy nő, az internetes fórumokon pedig további legalább három ember hasonló élményéről írtak. Az eset óriási felháborodással járt, mert egyelőre nem állapítható meg ténylegesen, hogy valóban idegen személy akciójáról van-e szó, vagy önmaguk hibájából keveredtek bajba. A mentők összesen 18 másik esetben is segítséget nyújtottak a helyszínen.
1: Közlekedés.
2: Napközben a 2-es úton Nagyorosziban két helyen is mérik az autósok sebességét. Szintén a 2-esen Szendehelyen, valamint a 22-esen Endrefalván, továbbá Balassagyarmaton a Szügyi úton, Kismaroson és Szűdligeten is várható trafipax.
4: És most a hírek után

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Mesztelen igazság, az államtitkár asszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
5: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
3: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
4: Számolj utána.
5: Megéri hozzánk jönni.
6: Megéri hozzánk jönni.
5: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből,
7: egyet a zaknyakláncból,
5: jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
8: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
9: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
10: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
11: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
10: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéz fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
11: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
12: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-ra ez mennyibe kerül?
13: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
12: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
13: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
14: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
15: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Eli a neve, vicces, okos.
18: Ne nézz!
17: Nem nézlek!
18: Áó, kicsit nézhetsz.
17: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt.
19: Csak egy éjszaka, a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
2: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
12: Vác országgyűlési képviselője szerint 868 milliárd forint értékben indulhat energetikai program Magyarországon. Szimon Renáta, Tisza párt képviselője azt mondta, energiatárolási kapacitások bővítését, áramhálózatok rekonstrukcióját és a geotermikus, valamint a szélenergia hasznosítása is támogatott lehet. Magyarország energetikai rendszerének biztonságossá tétele és a megújuló energiák nagyobb arányú kihasználása lesz előtérben. Korrupciómentes, versenyalapú és átlátható pályán ezt ígért Vác képviselője, amelyet augusztus 31-én indítanak. Szimon Renáta szerint mindez új munkahelyek létrehozásával is együtt jár majd, azonban erről részleteket nem osztott meg. Óvoda és iskola kezdési támogatást ad Diós Jenő önkormányzata pályázati úton. A pénzügyi hozzájárulás középiskolásokra is vonatkozik. Támogatásra azok jogosultak, akik családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 285 ezer forintot. Egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a jövedelmi határ 427 ezer 500 forint. A kérelmeket mától szeptember 15-ig lehet benyújtani a Diós Jenői polgármesteri hivatalban. A határidő elmulasztása jogvesztő. Óvodás gyermek esetén 5000, még speciális oktatást igénylő általános iskolai, középiskolai diákok esetén 10000 forintot biztosít az önkormányzat. Sikeres pályázat esetén szeptember 30-áig fizetik ki a támogatást. A balassagyarmati Kohonic Tamást körözi a rendőrség. A 43 éves férfi ellen elfogató parancs lépett érvénybe drogbirtoklás miatt. A hatóságok egyelőre nem tudják tartózkodási helyét, ezért a lakosság segítségét kérik. A súlyos bűncselekmény miatt keresett férfi Balassagyarmaton született, szombat óta tűnt el a hatóságok elől. Aki bármilyen érdemi információval rendelkezik hollétéről, hívja a 112-t. Meghalt egy 65 éves nő abban a balesetben, amely a 12-es úton Vác és Verőce között történt tegnap délután. A tájékoztatás szerint a nő autójával frontálisan ütközött egy 47 éves budapesti férfi által vezetett gépkocsival, majd visszacsapódott a saját forgalmi sávjába, ahol neki ütközött egy másik személyi autónak. A nő a helyszínen meghalt. Kábítószert adokolhattak több emberi talába az ismert rádiós műsorvezető Sebestyén Balázs DJ-szettje közben a Sziget rendezvényen. Az egyik szemtanú beszámolója szerint egyszer csak összeesett a helyszínen egy nő, az internetes fórumokon pedig további legalább három ember hasonló élményéről írtak. Az eset óriási felháborodással járt, mert egyelőre nem állapítható meg ténylegesen, hogy valóban idegen személy akciójáról van-e szó, vagy önmaguk hibájából keveredtek bajba. A mentők összesen 18 másik esetben is segítséget nyújtottak a helyszínen.
1: Közlekedés.
12: Napközben a 2-es úton Nagy-Rosziban két helyen is mérik az autósok sebességét. Szintén a 2-esen Szendehelyen, valamint a 22-esen Endrefalván, továbbá Balassagyarmaton a Szügyi úton, Kismaroson és Szűd-ligeten is várható trafipax.
20: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
21: mega jó hangulatban.
22: Megafon. Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Mesztelen igazság, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király, szép nyári nap. Augusztusban is dübörög a Toyota Salgótarján, Zentenyár, Salgótarján főterén. Számos előadásra további helyeket nyitottunk. Az utolsó belépők most még elérhetők. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Hé, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett!
6: Van, amit egyszerűen nem lehet elfelejteni. Az illatot, amikor a sütőből kikerül a bársony ércemel, a ropogós rántott velőt, a szaftos cigány pecsenyét, vagy azt a legendás Széchenyi pecsenyét, amit csak itt készítenek igazán.
7: A Széchenyi bársony vendéglőben minden falat egy kicsit olyan, mintha hazatérnél. Házias, magyaros ízek, friss alapanyagok, bőséges adagok, és az a családias hangulat, ahová mindig jó visszatérni.
6: Hétfőtől péntekig pedig friss, változatos napi menü is vár.
7: Bársony vendéglő, ahol a hagyomány mindig terítéken van.
6: Bársonyvendéglő.hu. Bársonyvendéglő.hu.
8: Minden hónapban óriási akciók a balassagyarmati Opárt optikában. Nyugdíjasok, figyelem! Augusztusban minden szemüveglencsére 30% kedvezményt adunk, legyen az vékonyított, fényre sötétedő vagy bifokális. Ráadásul új szemüvegét kerettel és lencsével már 20.000 forinttól elkészítjük. Opárt optika, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
9: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-rel ez mennyibe kerül?
10: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100.000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
9: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
10: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
11: Jéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. jekiautóház.hu.
12: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Eli a neve, vicces, okos.
15: Ne nézz!
14: Nem nézlek!
15: Au, kicsit nézed.
14: Tud énekelni, gyönyörű a mosolya. Eli! Nem ismertem még ilyen lányt. Csak egy éjszaka a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
2: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
16: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 10-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
17: Hírek.
16: Vác országgyűlési képviselője szerint 868 milliárd forint értékben indulhat energetikai program Magyarországon. Szimon Renáta, Tisza párt képviselője azt mondta, energiatárolási kapacitások bővítését, áramhálózatok rekonstrukcióját és a geotermikus, valamint a szélenergia hasznosítása is támogatott lehet. Magyarország energetikai rendszerének biztonságossá tétele és a megújuló energiák nagyobb arányú kihasználása lesz előtérben. Korrupciómentes, versenyalapú és átlátható pályázat. Pályáztatást ígért Vác képviselője, amelyet augusztus 31-én indítanak. Szimon Renáta szerint mindez új munkahelyek létrehozásával is együtt jár majd, azonban erről részleteket nem osztott meg. Szimon Renátát, Vác Tiszapárti országgyűlési képviselőjét hallják.
18: Első körben a szélenergia fejlesztése a legfontosabb feladat. Ez nagyon fontos, mert a napelemes energiatermelést ezt kiegészíti, hiszen a napelemekkel főleg nappal és kevésbé borús időben lehet csak energiát előállítani, a szélerőművek ugye pedig borús időben, éjszaka bármikor termelik az energiát. Augusztus 31-ével fog indulni, első körben 700 megawattnyi teljesítményre írnak ki pályázatot. Nagyon fontos, hogy ezek a pályázatok átláthatóak lesznek, versenyalapúak és teljesen korrupciómentesek. Rendkívül fontos az energiahálózatot fejleszteni, és az energiatermelést. Ez azon kívül, hogy a Tiszának az egyik vállalása volt ugye a tiszta energia fejlesztés, illetve az energiafüggőség megszüntetése, vagy legalábbis csökkentése. Ezen kívül a felvevő piac pedig folyamatosan bővül, hiszen az okos otthonok, az összes ingatlan hűtése, fűtése, elektromos közlekedés, az ipar is hatalmas mennyiségű energiát igényel.
16: Dunaparti illegális temetések miatt kellett önkormányzati határozatot hozni Dunabogdányban. Júniusban botrány lett abból, hogy a helyi strandnál vízbeszúrásos temetést láttak többen is, azóta pedig egyre több ilyen esemény történt a település Dunaparti szakaszán. A népszerű vévelt búcsúztató, mint kiemelt üzleti tevékenység jelent meg a halotti szertartások között. Budapesten akár 500 000 forintot is elkérnek egy ilyen procedúráért. Liebhardt András polgármester korábban azt mondta, a Duna a kikapcsolódás és a feltöltődés helyszíne. Az ilyen típusú temetkezések provokációnak számítanak, főleg, hogy egyesek ilyen alkalomból a strandon helyeztek el virágokat, továbbá az esemény az elhunytra nézve kegyelet sértő. A képviselőtestület most arról döntött, hogy a 22-es és 23-as folyókilométer között engedélyezi az ilyen szertartást, ez távol van a lakott területektől és a strandtól is. Liebhardt Andrást, Dunabogdány polgármesterét hallják.
1: Szabályszerűen minden esetben a KDV vízigtől engedély kell kérni. Most ugye egy több illegális temetés is volt már, tehát az elmúlt időszakban talán. Ez is, hogy mondjam, értsék meg, hogy ez is kicsit fölpaprikázta a kedélyünket, amikor tényleg a strandon látunk virágot a parton, meg a... Szóval, hogy tényleg, és ezek még nyilván nem tartják be azokat a szabályokat sem, amit mondjuk a KDV vízig egy szabályszerű temetésnél előírna. Amit egyébként a legutolsó társaság tulajdonképpen méterre pontosan betartott, csak hát ugye a mi bérelt területünkön, ami ugye jogilag nonsensz.
16: Óvoda és iskola kezdési támogatást ad Diós Jenő önkormányzata pályázati úton. A pénzügyi hozzájárulás középiskolásokra is vonatkozik. Támogatásra azok jogosultak, akik családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 285 000 forintot. Egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a jövedelmi határ 427 500 forint. A kérelmeket mától szeptember 15-ig lehet benyújtani a Diós Jenői polgármesteri hivatalban. A határidő elmulasztása a jogvesztő. Óvodás gyermek esetén 5000, még speciális oktatást igénylő általános iskolai, középiskolai diákok esetén 10 000 forintot biztosít az önkormányzat. Sikeres pályázat esetén szeptember 30-áig fizetik ki a támogatást. Falunapon adták át Szügy község kitüntető címeit. A település díszpolgára lett Osztrozics Jánosné, Hrapán Erzsébet tanító, volt önkormányzati képviselő. Szügy községért díjban részesült Ugl Mihály, a Zolner Szügyi gyáregységének vezetője. Elismerő oklevelet vett át nyugdíjba vonulás emlékére Győri Tiborné Klári néni óvodai dajka. A falunap szórakoztató részében a Szügyi Népdalkör, a Herencsényi Népdalkör és a Bestiák együttes is fellépett. A balassagyarmati Kohonic Tamást körözi a rendőrség. A 43 éves férfi ellen elfogató parancs lépett érvénybe drogbirtoklás miatt. A hatóságok egyelőre nem tudják tartózkodási helyét, ezért a lakosság segítségét kérik. A súlyos bűncselekmény miatt keresett férfi Balassagyarmaton született, szombat óta tűnt el a hatóságok elől. Aki bármilyen érdemi információval rendelkezik hollétéről, hívja a 112-t. Meghalt egy 65 éves nő abban a balesetben, amely a 12-es úton Vác és Verőce között történt tegnap délután. A tájékoztatás szerint a nő autójával frontálisan ütközött egy 47 éves budapesti férfi által vezetett gépkocsival, majd visszacsapódott a saját forgalmi sávjába, ahol neki ütközött egy másik személyi autónak. A nő a helyszínen meghalt. A Nógrád vármegyei labdarúgó kupa hétvégi fordulójában a balassagyarmati Pallóc Farkasok csapata 1-2-re nyert a Berkenye együttes ellen. A gyarmatiak mindkét találatát Benán Sámú elszerezte, a vendégek szépítő gólját Zújomi Bence rúgta.
17: Közlekedés.
16: Ma éjjel Salgótarjánban az ipari parknál mérik az autósok sebességét.
19: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
20: mega jó hangulatban.
21: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám. Reklám.
1: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert héra MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
2: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
1: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
4: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
6: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
7: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban, a Múzeumudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Buda Folk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni Produkciós Iroda és még sokan mások. Négy nap alatt négy helyszínen több mint 30 fellépő. Augusztus 27-e és 30-a között Füleken a Várlak Fesztiválon.
8: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
0: Reklámot hallottak.
3: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
9: Óvoda és iskola kezdési támogatást ad Diós Jenő önkormányzata pályázati úton. A pénzügyi hozzájárulás középiskolásokra is vonatkozik. Támogatásra azok jogosultak, akik családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 285 ezer forintot. Egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a jövedelmi határ 427 ezer 500 forint. A kérelmeket mától szeptember 15-ig lehet benyújtani a Diós Jenői polgármesteri hivatalban. A határidő elmulasztás a jogvesztő. Óvodás gyermek esetén 5000, még speciális oktatást igénylő általános iskolai, középiskolai diákok esetén 10000 forintot biztosít az önkormányzat. Sikeres pályázat esetén szeptember 30-áig fizetik ki a támogatást. A Nógrád vármegyei labdarúgó kupa hétvégi fordulójában a balassagyarmati Palóc Farkasok csapata 1-2-re nyert a Berkenye együttes ellen. A gyarmatiak mindkét találatát Belán Sámuel szerezte, a vendégek szépítő gólját Zújovi Bence rúgta. A tartósan meleg időjárás következtében jelentősen lecsökkent a Tisza vízszintje, ami miatt a meder korábban rejtve maradt részei is felszínre kerültek. A helyi viszonyok között búvárkodó Hankó Tamás a víz alatti merülés során egy szokatlan, szabályos gúla formájú tárgyat talált az iszapban. A különös lelet formája miatt sokakban kelthetett rejtélyes benyomást, ám a mederben előbukkanó tárgyak hátterében jellemzően korábbi vízi építmények maradványai, nehezékek vagy mederfenéki akadályok állnak. A hasonló geometriai formákat például a betonból vagy fémből készült csonkagúlákat és piramis alakú tömböket a folyami szabályozásoknál, építkezéseknél vagy a hajózás biztonsága érdekében szokták elhelyezni a mederben, hogy rögzítsenek valamit, vagy éppen jelezzék a hajósoknak a meder adottságait. Szükségállapotot hirdettek erdőtüzek miatt a kanadai hatóságok. A több napja tomboló tűz a hírek szerint 103 négyzetkilométeren ég az ország nyugati részén Brit Columbia tartományban. Eddig 20 ezer embert evakuáltak az érintett területekről. A lángok néhol állítólag olyan magasak, hogy saját időjárást hoztak létre, ami miatt felhők nélkül is villámlás figyelhető meg. Nem ez az első idén nyáron, hogy Kanadában erdőtüzek pusztítanak. Júliusban Ontarióban égett több száz tűz, és néhány napig Torontóban volt a legrosszabb a levegő minőség a világon. A füst Minnesotáig és New York államig is elért, ami miatt Donald Trump amerikai elnök új vámokkal fenyegetőzött. Meglehetősen ritkán látni ilyen pillanatokat. A már mozgásban lévő repülőgép után szaladt két turista a moszkvai repülőtéren. A járatukat lekéső orosz nők tettét videóra vették, így az egész világ láthatja, hogy magas sarkúban bőröndöket cipelve üldözik a repülőgépet a kifutópályán. A gép nem várta meg a szabálysértő turistákat, a két nőt őrizetbe vették. A napokban alaposan ráijesztett rajongóira Varga Viktor, amikor egy olyan fotót osztott meg, amelyen az látható, hogy az Ozora Fesztiválon éppen a mentősök látják el. Az énekes mindenkit igyekezett megnyugtatni, már jól van, így nincs ok az aggodalomra. A zenész egyúttal a történtekkel kapcsolatban felmerülő félreértéseket is tisztázta, és határozottan cáfolta azokat a feltételezéseket, amelyek szerint az állapotát kábítószer okozta volna. Leírása szerint kiszáradás okozott problémát, de a mentősök segítettek neki helyre jönni.
10: Közlekedés.
9: Ma éjjel Salgótarjánban az ipari parknál mérik az autósok sebességét.
11: És most egy újabb mega jó zenei óra mega slágerekkel,
12: mega jó hangulatban.
13: Megafon, nagyot szól.

0: tudja átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Nem kérdés, hogy mi a válasz. Megafon.
0: Nagyot szól.
1: Nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Dunaparti illegális temetések miatt kellett önkormányzati határozatot hozni Dunabogdányban. Júniusban botrány lett abból, hogy a helyi strandnál vízbeszúrásos temetést láttak többen is, azóta pedig egyre több ilyen esemény történt a település Dunaparti szakaszán. A népszerűvé vált búcsúztató, mint kiemelt üzleti tevékenység jelent meg a halotti szertartások között. Budapesten akár 500 000 forintot is elkérnek egy ilyen procedúráért. Liebhardt András polgármester korábban azt mondta, a Duna a kikapcsolódás és a feltöltődés helyszíne. Az ilyen típusú temetkezések provokációnak számítanak, főleg, hogy egyesek ilyen alkalomból a strandon helyeztek el virágokat, továbbá az esemény az elhunytra nézve kegyelet sértő. A képviselőtestület most arról döntött, hogy a 22-es és 23-as folyókilométer között engedélyezi az ilyen szertartást, ez távol van a lakott területektől és a strandtól is. Falunapon adták át Szügy község kitüntető címeit. A település díszpolgára lett Osztrozics Jánosné, Hrapán Erzsébet tanító, volt önkormányzati képviselő. Szügy községért díjban részesült Ógöl Mihály, a Zollner Szügyi gyáregységének vezetője. Elismerő oklevelet vett át nyugdíjba vonulás emlékére Győri Tiborné Klári néni óvodai Dajka. A falunap szórakoztató részében a Szügyi Népdalkör, a Herencsényi Népdalkör és a Bestiák együttes is fellépett. A balassagyarmati Kohonic Tamást körözi a rendőrség. A 43 éves férfi ellen elfogató parancs lépett érvénybe drogbirtoklás miatt. A hatóságok egyelőre nem tudják tartózkodási helyét, ezért a lakosság segítségét kérik. A súlyos bűncselekmény miatt keresett férfi balassagyarmaton született, szombat óta tűnt el a hatóságok elől. Aki bármilyen érdemi információval rendelkezik hollétéről, hívja a 112-t. Meghalt egy 65 éves nő abban a balesetben, amely a 12-es úton Vác és Verőce között történt tegnap délután. A tájékoztatás szerint a nő autójával frontálisan ütközött egy 47 éves budapesti férfi által vezetett gépkocsival, majd visszacsapódott a saját forgalmi sávjába, ahol neki ütközött egy másik személyi autónak. A nő a helyszínen meghalt. Tovább apad a Tiszató, miután a Tisza vízgyűjtőjén az év első 7 hónapjában rendkívüli csapadékhiány alakult ki. A fokozott párolgás és a minimális vízutánpótlás következtében a Tiszató vízszintje naponta akár 2-4 cm-rel is csökkenhet. A legfrissebb hidrometeorológiai előrejelzések alapján a Kisköre felső vízmércén mért vízállás a 680 cm-es szint alá is süllyedhet. A vízügyi szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tározóban még ebben az esetben is jelentős hasznosítható vízkészlet marad. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök vasárnap bejelentette, hogy elutasítja a Donald Trump amerikai elnök nevével ellátott gázai béketervet. A 15 pontos anyagot a Trump-féle béketanács és a Hamas dolgozta ki. Július végén Trump áttörésként harangozta be. Netanyahu hivatala fenntartásokkal fogadta azt és jelezte, a részletei nem tükrözik Izrael álláspontját. Az USA támogatását élvező terv lényege az lett volna, hogy a Hamas fokozatosan átadja fegyvereit az új palesztin adminisztrációnak. Miközben az izraeli haderő kivonul a gázai övezet azon feléből, amelyet megszállás alatt tart. Netanyahu vasárnap a hivatala által kiadott közlemény szerint azt mondta egy kormányülésen, erői semmiféle visszavonulást nem hajtanak végre a Hamas teljes lefegyverzése előtt.
1: Közlekedés.
2: Ma a Salgótarjánban az ipari parknál mérik az autósok sebességét.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Tovább apad a Tiszató, miután a Tisza vízgyűjtőjén az év első 7 hónapjában rendkívüli csapadékhiány alakult ki. A fokozott párolgás és a minimális vízutánpótlás következtében a Tiszató vízszintje naponta akár 2-4 cm-rel is csökkenhet. A legfrissebb hidrometeorológiai előrejelzések alapján a Kiskure felső vízmércén mért vízállás a 680 cm-es szint alá is süllyedhet. A vízügyi szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tározóban még ebben az esetben is jelentős hasznosítható vízkészlet marad. A tartósan meleg időjárás következtében jelentősen lecsökkent a Tisza vízszintje, ami miatt a meder korábban rejtve maradt részei is felszínre kerültek. A helyi viszonyok között búvárkodó Hankó Tamás a víz alatti merülés során egy szokatlan, szabályos gullaformájú tárgyat talált az iszapban. A különös lelet formája miatt sokakban kelthetett rejtélyes benyomást, ám a mederben előbukkanó tárgyak hátterében jellemzően korábbi vízi építmények maradványai, nehezékek vagy mederfenéki akadályok állnak. A hasonló geometriai formákat, például a betonból vagy fémből készült csonkagullákat és piramis alakú tömböket a folyami szabályozásoknál, építkezéseknél vagy a hajózás biztonsága érdekében szokták elhelyezni a mederben, hogy rögzítsenek valamit, vagy éppen jelezzék a hajósoknak a meder adottságait. 3/4 éve nem működik a helyi polgári rendvédelmi szolgálat Füleken, írja a felvidék.ma. A város így több év után ismét két pályázati felhívás közötti átmeneti időszakba került, nem sikerült biztosítani a polgárőrséget biztosító program folytonosságát. Július végén az önkormányzat benyújtotta újabb pályázatát, és csaknem 218 ezer euró támogatást igényelt a 10 fős polgárőrség újbóli elindítására. Most az eredményekre várnak. Meglehetősen ritkán látni ilyen pillanatokat, a már mozgásban lévő repülőgép után szaladt két turista a moszkvai repülőtéren. A járatukat lekéső orosz nők tettét videóra vették, így az egész világ láthatja, hogy magas sarkúban bőröndöket cipelve üldözik a repülőgépet a kifutópályán. A gép nem várta meg a szabálysértő turistákat, a két nőt őrizetbe vették.
1: Közlekedés.
2: Ma a Salgótarjánban az ipari parknál mérik az autósok sebességét.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 10-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Vác országgyűlési képviselője szerint 868 milliárd forint értékben indulhat energetikai program Magyarországon. Simon Renáta, a Tisza párt képviselője azt mondta, energiatárolási kapacitások bővítését, áramhálózatok rekonstrukcióját és a geotermikus, valamint a szélenergia hasznosítása is támogatott lehet. Magyarország energetikai rendszerének biztonságossá tétele és a megújuló energiák nagyobb arányú kihasználása lesz előtérben. Korrupciómentes, versenyalapú és átlátható pályázat. Pályáztatást ígért Vác képviselője, amelyet augusztus 31-én indítanak. Simon Renáta szerint mindez új munkahelyek létrehozásával is együtt jár majd, azonban erről részleteket nem osztott meg. Simon Renátát, Vác Tisza párti országgyűlési képviselőjét hallják.
5: Első körben a szélenergia fejlesztése a legfontosabb feladat. Ez nagyon fontos, mert a napelemes energiatermelést ezt kiegészíti, hiszen a napelemekkel főleg nappal és kevésbé borús időben lehet csak energiát előállítani, a szélerőművek ugye pedig borús időben, éjszaka bármikor termelik az energiát. Augusztus 31-ével fog indulni, első körben 700 megawattnyi teljesítményre írnak ki pályázatot. Nagyon fontos, hogy ezek a pályázatok átláthatóak lesznek, versenyalapúak és teljesen korrupciómentesek. Rendkívül fontos az energiahálózatot fejleszteni és az energiatermelést. Ez azon kívül, hogy a Tiszának az egyik vállalása volt ugye a tiszta energia fejlesztés, illetve az energiafüggőség megszüntetése, vagy legalábbis csökkentése. Ezen kívül a felvevő piac pedig folyamatosan bővül, hiszen az okos otthonok, az összes ingatlan hűtése, fűtése, elektromos közlekedés, az ipar is hatalmas mennyiségű energiát igényel.
3: Dunaparti illegális temetések miatt kellett önkormányzati határozatot hozni Dunabogdányban. Júniusban botrány lett abból, hogy a helyi strandnál vízbeszúrásos temetést láttak többen is, azóta pedig egyre több ilyen esemény történt a település Dunaparti szakaszán. A népszerűvé vált búcsúztató, mint kiemelt üzleti tevékenység jelent meg a halotti szertartások között. Budapesten akár 500 000 forintot is elkérnek egy ilyen procedúráért. Liebhardt András polgármester korábban azt mondta, a Duna a kikapcsolódás és a feltöltődés helyszíne. Az ilyen típusú temetkezések provokációnak számítanak, főleg, hogy egyesek ilyen alkalomból a strandon helyeztek el virágokat, továbbá az esemény az elhunytra nézve kegyelet sértő. A képviselőtestület most arról döntött, hogy a 22-es és 23-as folyókilométer között engedélyezi az ilyen szertartást, ez távol van a lakott területektől és a strandtól is. Liebhardt Andrást, Dunabogdány polgármesterét hallják.
6: Szabályszerűen minden esetben a KDV víziktől engedély kell kérni. Most ugye egy több illegális temetés is volt már, tehát az elmúlt időszakban talán. Ez is, hogy mondjam, értsék meg, hogy ez is kicsit fölpaprikázta a kedélyünket, amikor tényleg a strandon látunk virágot a parton, meg a... Szóval, hogy tényleg, és ezek még nyilván nem tartják be azokat a szabályokat sem, amit mondjuk a KDV vízig egy szabályszerű temetésnél előírna. Amit egyébként a legutolsó társaság tulajdonképpen méterre pontosan betartott, csak hát ugye a mi bérelt területünkön, ami ugye jogilag nonsens.
3: Óvoda és iskola kezdési támogatást ad Diós Jenő önkormányzata pályázati úton. A pénzügyi hozzájárulás középiskolásokra is vonatkozik. Támogatásra azok jogosultak, akik családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 285 000 forintot. Egyedül élő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a jövedelmi határ 427 500 forint. A kérelmeket mától szeptember 15-ig lehet benyújtani a Diós Jenői polgármesteri hivatalban. A határidő elmulasztása jogvesztő. Óvodás gyermek esetén 5 000, még speciális oktatást igénylő általános iskolai, középiskolai diákok esetén 10 000 forintot biztosít az önkormányzat. Sikeres pályázat esetén szeptember 30-áig fizetik ki a támogatást. Falunapon adták át Szügy község kitüntető címeit. A település díszpolgára lett Osztrozics Jánosné, Hrapán Erzsébet tanító, volt önkormányzati képviselő. Szügy községért díjban részesült Ugl Mihály, a Zollner Szügyi gyáregységének vezetője. Elismerő oklevelet vett át nyugdíjba vonulás emlékére Győri Tiborné Klári néni óvodai dajka. A falunap szórakoztató részében a Szügyi Népdalkör, a Herencsényi Népdalkör és a Bestiák együttes is fellépett. A balassagyarmati Kohonic Tamást körözi a rendőrség. A 43 éves férfi ellen elfogató parancs lépett érvénybe drogbirtoklás miatt. A hatóságok egyelőre nem tudják tartózkodási helyét, ezért a lakosság segítségét kérik. A súlyos bűncselekmény miatt keresett férfi Balassagyarmaton született, szombat óta tűnt el a hatóságok elől. Aki bármilyen érdemi információval rendelkezik hollétéről, hívja a 112-t. Meghalt egy 65 éves nő abban a balesetben, amely a 12-es úton Vác és Verőce között történt tegnap délután. A tájékoztatás szerint a nő autójával frontálisan ütközött egy 47 éves budapesti férfi által vezetett gépkocsival, majd visszacsapódott a saját forgalmi sávjába, ahol neki ütközött egy másik személyi autónak. A nő a helyszínen meghalt. A Nógrád vármegyei labdarúgó kupa hétvégi fordulójában a balassagyarmati Pallóc Farkasok csapata 1-2-re nyert a Berkenye együttese ellen. A gyarmatiak mindkét találatát Belán Sámuel szerezte, a vendégek szépítő gólját Zújomi Bence rúgta.
2: Közlekedés.
3: Ma éjjel Salgótarjánban az ipari parknál mérik az autósok sebességét.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Kábítószert adokolhattak több ember italába az ismert rádiós műsorvezető Sebestyén Balázs DJ-szettje közben a Sziget rendezvényen. Az egyik szemtanú beszámolója szerint egyszer csak összeesett a helyszínen egy nő, az internetes fórumokon pedig további legalább három ember hasonló élményéről írtak. Az eset óriási felháborodással járt, mert egyelőre nem állapítható meg ténylegesen, hogy valóban idegen személy akciójáról van-e szó, vagy önmaguk hibájából keveredtek bajba. A mentők összesen 18 másik esetben is segítséget nyújtottak a helyszínen. Tovább apad a Tiszató, miután a Tisza vízgyűjtőjén az év első hét hónapjában rendkívüli csapadékhiány alakult ki. A fokozott párolgás és a minimális vízutánpótlás következtében a Tiszató vízszintje naponta akár 2-4 cm-rel is csökkenhet. A legfrissebb hidrometeorológiai előrejelzések alapján a Kiskure felső vízmércén mért vízállás a 680 cm-es szint alá is süllyedhet. A vízügyi szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a tározóban még ebben az esetben is jelentős hasznosítható vízkészlet marad. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extreme Man elnevezésű nyílt nemzetközi triatlon versenyen, közölték a szervezők vasárnap az esemény Facebook oldalán. Azt írták, hogy az úszás során egy váltóban induló versenyző a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul. Hozzátették, a vízimentők gyors beavatkozását követően a parton tartózkodó orvosok és a kihelyezett mentőegység azonnal megkezdte a szakszerű újraélesztést, de a hosszú ideig tartó összehangolt ellátás ellenére az sikertelen volt. A napokban alaposan ráijesztett rajongóira Varga Viktor, amikor egy olyan fotót osztott meg, amelyen az látható, hogy az Ozora Fesztiválon éppen a mentősök látják el. Az énekes mindenkit igyekezett megnyugtatni, már jól van, így nincs ok az aggodalomra. A zenész egyúttal a történtekkel kapcsolatban felmerülő félreértéseket is tisztázta, és határozottan cáfolta azokat a feltételezéseket, amelyek szerint az állapotát kábítószer okozta volna. Leírása szerint kiszáradás okozott problémát, de a mentősök segít tettek neki helyre jönni.
1: Közlekedés.
2: Mai a Salgótarjánban az ipari parknál mérik az autósok sebességét.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 11-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
2: Úgy tűnik, komoly következményei vannak az Európai Unió szankcióinak a Meredisconti lánc európai működésére, írja a világgazdaság.hu. A magyarországi lánchoz tartozó Basket Plus áruház a napokban technikai okokra hivatkozva függesztette fel működését, ami mögött pénzügyi okok is állhatnak. Eközben viszont Szlovákiában, Lettországban és Litvániában is leállt a lánc több, illetve valamennyi üzlete. A háttérben lévő lehetséges ok az lehet, hogy az EU szankciós listára helyezte az egyik tulajdonost, Szergej Schneidert. A diszkontlánc számára különösen kellemetlen a helyzet, mivel a vállalat az elmúlt időszakban még terjeszkedési tervekkel számolt, és több országban új üzletek nyitására, illetve új munkatársak felvételére készült. 3 hónapja folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára, miközben a téglalakásoké emelkedik, tájékoztatta az MTI-t az egyik legnagyobb hazai ingatlanportál. Közleményük szerint a panellakások négyzetméter ára februárban tetőzött, azóta lassú, de folyamatos csökkenést mutat. Júliusra a szegmens a februári csúcshoz képest több mint 8%-kal lett olcsóbb, és ez az ár az éveleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A téglaépítésű lakások ára ellenben stabil maradt, sőt tovább drágult. A tavaszi szinthez képest a nyári hónapokra emelkedett, júliusban érte el az idei legmagasabb átlagos négyzetméter árat. A két szegmens tehát ellentétes irányba indult el. Az év első felében végzett vizsgálatok alapján az ellenőrzött játszóterek több mint negyedénél állapított meg jogsértést a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrzések nem csak a közterületi játszóterekre és a bölcsödék, óvodák, valamint iskolák udvarán található eszközökre terjedtek ki, hanem az úgynevezett szürke zónába tartozó helyszínekre is. Így a hatóság a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán és játszóházakban is ellenőrzéseket végzett. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg a szakemberek. A játszóterek 37%-ánál, az ellenőrzött eszközöknek pedig 35%-ánál mutattak ki valamilyen jogsértés. Megosztja az internet népét Tóth Gabi Tápió Szecsői fellépése, írja az Index. Az énekesnőt az előadás módja mellett többen azért is kritizálták, amiért elvállalta, hogy egy falunapon énekel. Erre reagálva azt mondta, 21 éve jár falunapokra, ahol szerinte a közönség sokkal hálásabb, mint a nagy fesztiválokon.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.

Ez is. És ez is Megafon. Nagyot szól.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Úgy tűnik, komoly következményei vannak az Európai Unió szankcióinak a Meredisztkont-lánc európai működésére, írja a világgazdaság.hu. A magyarországi lánchoz tartozó Basket Plus áruház a napokban technikai okokra hivatkozva függesztette fel működését, ami mögött pénzügyi okok is állhatnak. Eközben viszont Szlovákiában, Lettországban és Litvániában is leállt a lánc több, illetve valamennyi üzlete. A háttérben lévő lehetséges ok az lehet, hogy az EU szankciós listára helyezte az egyik tulajdonost, Szergej Schneidert. A diszkontlánc számára különösen kellemetlen a helyzet, mivel a vállalat az elmúlt időszakban még terjeszkedési tervekkel számolt, és több országban új üzletek nyitására, illetve új munkatársak felvételére készült. 3 hónapja folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára, miközben a téglalakásoké emelkedik, tájékoztatta az MTI-t az egyik legnagyobb hazai ingatlanportál. Közleményük szerint a panellakások négyzetméter ára februárban tetőzött, azóta lassú, de folyamatos csökkenést mutat. Júliusra a szegmens a februári csúcshoz képest több mint 8%-kal lett olcsóbb, és ez az ár az éveleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A téglaépítésű lakások ára ellenben stabil maradt, sőt tovább drágult. A tavaszi szinthez képest a nyári hónapokra emelkedett, júliusban érte el az idei legmagasabb átlagos négyzetméter árat. A két szegmens tehát ellentétes irányba indult el. Az év első felében végzett vizsgálatok alapján az ellenőrzött játszóterek több mint negyedénél állapított meg jogsértést a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrzések nem csak a közterületi játszóterekre és a bölcsödék, óvodák, valamint iskolák udvarán található eszközökre terjedtek ki, hanem az úgynevezett szürke zónába tartozó helyszínekre is. Így a hatóság a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán és játszóházakban is ellenőrzéseket végzett. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg a szakemberek, a játszóterek 37%-ánál, az ellenőrzött eszközöknek pedig 35%-ánál mutattak ki valamilyen jogsértés. Megosztja az internet népét Tóth Gabi tápiószecsői fellépése, írja az Index. Az énekesnőt az előadás módja mellett többen azért is kritizálták, amiért elvállalta, hogy egy falunapon énekel. Erre reagálva azt mondta, 21 éve jár falunapokra, ahol szerinte a közönség sokkal hálásabb, mint a nagy fesztiválokon.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: Itt vannak a 90-es éveknek a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Úgy tűnik, komoly következményei vannak az Európai Unió szankcióinak a Meredisztkont-lánc európai működésére, írja a világgazdaság.hu. A magyarországi lánchoz tartozó Basket Plus áruház a napokban technikai okokra hivatkozva függesztette fel működését, ami mögött pénzügyi okok is állhatnak. Eközben viszont Szlovákiában, Lettországban és Litvániában is leállt a lánc több, illetve valamennyi üzlete. A háttérben lévő lehetséges ok az lehet, hogy az EU szankciós listára helyezte az egyik tulajdonost, Sergej Schneidert. A diszkontlánc számára különösen kellemetlen a helyzet, mivel a vállalat az elmúlt időszakban még terjeszkedési tervekkel számolt, és több országban új üzletek nyitására, illetve új munkatársak felvételére készült. 3 hónapja folyamatosan csökken a magyarországi panellakások ára, miközben a téglalakásoké emelkedik, tájékoztatta az MTI-t az egyik legnagyobb hazai ingatlanportál. Közleményük szerint a panellakások négyzetméter ára februárban tetőzött, azóta lassú, de folyamatos csökkenést mutat. Júliusra a szegmens a februári csúcshoz képest több mint 8%-kal lett olcsóbb, és ez az ár az éveleje óta nem látott mélypontra süllyedt. A téglaépítésű lakások ára ellenben stabil maradt, sőt tovább drágult. A tavaszi szinthez képest a nyári hónapokra emelkedett, júliusban érte el az idei legmagasabb átlagos négyzetméter árat. A két szegmens tehát ellentétes irányba indult el. Az év első felében végzett vizsgálatok alapján az ellenőrzött játszóterek több mint negyedénél állapított meg jogsértést a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az ellenőrzések nem csak a közterületi játszóterekre és a bölcsödék, óvodák, valamint iskolák udvarán található eszközökre terjedtek ki, hanem az úgynevezett szürke zónába tartozó helyszínekre is. Így a hatóság a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán és játszóházakban is ellenőrzéseket végzett. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg a szakemberek. A játszóterek 37%-ánál, az ellenőrzött eszközöknek pedig 35%-ánál mutattak ki valamilyen jogsértést. Megosztja az internet népét Tóth Gabi tápió